where the moo moo makes.

0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei.
1: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new

0: West Coast for life.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: yeah, come on, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
1: Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Tovább tart a hőségriadó. Rekordmagasan az áramfogyasztás. A büdzsé állapotáról beszélt a kormányfő. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Szerda éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A népegészségügyi szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tartós helyenként 40 Celsius fokot megközelítő hőség fokozottan megterheli a szervezetet, ezért kiemelten fontos a folyadékpótlás. Továbbra is a víz fogyasztása javasolt, miközben ajánlott kerülni az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italokat. Megérzi a hőséget a MÁV, több motorvonat túlmelegedett, emiatt kimaradtak egyes elővárosi vonatok. Ez ma is előfordulhat, a cégcsoport szerint ezért kimaradó járatokra vagy rövidebb szerelvényekre kell számítani. Azt írták, a modern vasúti járműveknek is kihívás az extrém meleg. Megdőlt a tavaly nyári áramfogyasztási rekord itthon. Pénteken a rendszer terhelés elérte a 6788 megawattot. Magyarországon az eddigi abszolút nyári csúcsot 2024. júliusában regisztrálták, akkor 7000 feletti megawatt volt a mennyiség. A vártnál rosszabb állapotban van a büdzsé, erről a miniszterelnök beszélt a parlamentben. Magyar Péter úgy fogalmazott, az előző kormány nem a valós költségvetési hiányszámokat közölte, és olyan uniós forrásokkal is számolt, amelyekről tudta, hogy nem érkeznek meg. Kezdődik a hazai görög dinnye szezon. A termelők szerint kiváló minőségű a gyümölcs, amely hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a piacokon, boltokban. Idén csaknem 3500 hektáron zajlik az aratás, tájékoztatta rádiónkat Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
2: Folyamatos lesz a dinnye érkezése a boltok, a piacok értékesítési pontjaira. Szerte az országban mindenhol elérhető lesz a kiváló minőségű magyar dinnye. Fontos azt tudni, hogy a magyar termelők nagyon modern technológiával termesztik a dinnyét. Ennek megfelelően és a földrajzi eltolódásoknak köszönhetően az érési idők is ennek megfelelően alakulnak, tehát a szezon teljes egésze alatt elérhető lesz a magyar fogyasztók számára a kiváló minőségű magyar dinnye.
1: A sok napsütés mellett kevés felhő jelenhet meg az égen. Csapadék ma sem érkezik. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. 40-42 fok köré forrósodik fel a levegő. Nagyon erős az UVB sugárzás, ami azt jelenti, hogy a normál bőrtípusú emberek már 15-20 perc alatt leéghetnek a napon. Holnap egy hidegfront hatására napközben egyre több felé érkezik eső. Az ország nagy részén nem szűnik meg a hőség. 33 és 39 fok között alakulnak a csúcsértékek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start! Dunaújváros legfrissebb hírei!
1: A Kultik mozi segít a hőségben. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A tartós hőség miatt különleges kezdeményezéssel segíti a dunaújvárosiakat a Kultik mozi. Az intézmény közleménye szerint a jelenleg érvényben lévő harmadfokú hőségriasztás idején június 30-án kedden és július 1-én szerdán délelőtt 10 és délután 2 óra között minden érdeklődő előtt megnyitja kapuit. A megjelölt időszakban bárki betérhet a klimatizált moziba, ahol a vetítések szünetelnek, így a légkondicionált moziterem csendes, nyugodt pihenőhelyként szolgál a kánikula elől menekülők számára. A vendégeket egy palack hűtött ásványvízzel is várják. A Kultik Dunaújváros hangsúlyozza, a lehetőség nem mozi jegyhez kötött, bárki igénybe veheti, aki szeretne néhány órát hűvös környezetben eltölteni. További részletek a Duna Online oldalán. Dunaújváros önkormányzatának tájékoztatása szerint július 1-én a köztisztviselők napi alkalmából munkaszüneti nap lesz a hivatalban. Ennek megfelelően július 1-én szerdán a dunaújvárosi polgármesteri hivatal zárva tart, így ezen a napon személyes ügyfélfogadásra nem lesz lehetőség. A hivatal tájékoztatása szerint a következő ügyfélfogadási nap július 3-án pénteken lesz, amikor a megszokott rend szerint várják majd az ügyfeleket. A rendkívüli időjárást a villamos energia hálózati berendezések is nehezen viselik, ezért megnőhet az üzemzavarok száma. Az E.ON a FEOL portálnak elmondta, miért volt hétfőn Dunaújvárosban áramszünet több helyen is. A dunaújvárosi középfeszültségű hálózatokon egyszerre két földkábelt érintő hiba is keletkezett hétfő kora reggel. Az első probléma a belvárost érintette, ezt a cég szakemberei kora délutánra helyreállították. A másik a város szélén a stadion környékét érintő kábelhibának a behatárolását szintén megkezdték a kollégák. A sikeres vizsgálatot követően azonnal megkezdték a hiba javítását is, ami szintén sikerrel járhatott, mert a cég térképes keresőjében már nem volt a Dunaújvárosra vonatkozó aktuális üzemzavar, írja a FEOL. Tovább súlyosbodik a vízhiány Magyarországon. A rendkívüli állapot miatt Fejérvár megye egy részét is elérte. Mány, Alcsútdoboz, Tabajd és Felcsút településeken jelenleg vízhiány van. A Fejérvíz hangsúlyozza, hogy munkatársaik nagy erőkkel dolgoznak a helyzet kezelése és a vízellátás mielőbbi stabilizálása érdekében. Kérik a lakosságot, hogy a kialakult helyzetben tanúsítsanak türelmet, megértést és felelős együttműködést. Egyúttal a szolgáltató azt is kéri, hogy mindenki tudatosan és takarékosan használja az ivóvizet. Kerüljük a nem létfontosságú vízhasználatot, így például a locsolást, a medencetöltést, a gépjármű mosást és egyéb nagy vízigényű tevékenységeket, írja FEOL. Körülbelül 200 négyzetméteren égett az Ajnövényzet Füle térségében az M7-es autópálya 82-es és 83-as kilométerek közötti szakaszának közelében, adta hírül a katasztrófavédelem. Tájékoztatójukból kiderült, hogy a szabadtéri tűzhöz a Balaton tűzfői hivatásos és a polgári önkormányzati tűzoltó vonultak, akik két vízsugárral elfojtották a lángokat. Változik a betegellátás rendje a Dunaújvárosi Kórházban július 1-én szerdán. Az intézmény tájékoztatása szerint a Semmelweis nap, vagyis a Magyar Egészségügy napi alkalmából munkaszüneti nap lesz az egészségügyi dolgozók számára. Ennek megfelelően a Dunaújvárosi Kórház járóbeteg szakrendelései ezen a napon nem fogadnak betegeket, a szakrendelések szünetelnek. A fekvőbetegellátás ugyanakkor az ünnepi munkarendnek megfelelően működik, a sürgős esetek ellátása pedig folyamatos, változatlanul biztosított. A Dunaújvárosi Egyetemen 2026. június 26-án rendezték meg a diplomaátadó ünnepséget, amelyen magyar és külföldi hallgatók egyaránt átvehették oklevelüket. Az esemény jól tükrözte azt a növekvő érdeklődést, amely az intézményt az elmúlt években jellemezte. 4 évvel ezelőtt először lépte át az első helyes jelentkezők száma az 1000-et, és azóta is minden évben sikerült megőrizni ezt az eredményt. 440 hallgató fejezte be sikeresen tanulmányait, közülük 233-an kiváló minősítéssel szerezték meg diplomájukat. Az ünnepségen 60 külföldi hallgató is átvette oklevelét, akik megszerzett tudásukat saját hazájukban kamatoztathatják. Egy régóta várt fejlesztés most végre megvalósult. A Dunaújvárosi Kórház egy olyan korszerű berendezéssel gazdagodott, amely a legösszetettebb MRI vizsgálatok során is új lehetőségeket teremt a betegellátásban. A fejlesztés a 2025. szeptemberében megrendezett Richter Egészségváros programnak köszönhető. Az eseményen a résztvevők összefogásával és a szűrővizsgálatokon való részvétellel összesen 15.645.000 forintot gyűjtöttek össze, amelyből az MRI kompatibilis altatógép beszerzését finanszírozták. E részletek a FEUL oldalán. Lezárult egy meghatározó korszak Dunaújváros közösségi életében. Szabó Tamás közel 4 évtized után búcsúzott a hagyományőrző egyesület éléről. Pintér Tamás polgármester, Bartha Endre alpolgármester és Orosz Csaba önkormányzati képviselő otthonában köszöntötte Szabó Tamást, a Pentele Sport, Kultúr és Hagyományőrző Egyesület leköszönő elnökét. A város vezetői ezzel mondtak köszönetet annak a több évtizedes munkának, amelyen a dunapentelei hagyományok ápolásáért és a helyi közösség építésért végzett. A szervezet irányítását a jövőben Bartalos Norbert veszi át, írja FEUL. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István tájékoztatott, hogy 22 tagállam vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig, ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátás biztonságot, megkönnyíti a megújuló energia hasznosítását és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez, itt Fejérvár megyében is. A madármentés alapjaira hívta fel a figyelmet a nagy melegben a mái madármentő állomás, itt Fejérvár megyében is. A hőguta gyanús napon fekvő madár árnyékba emelése után a tarkójára néhány csepp langyos vizet lehet csepegtetni, majd nedves zsebkendőre fektetni. A magához tér a Csőrehegyére néhány csepp víz, elé tálkában pár korty tehető, közben pedig hívni kell a madármentőket. A kertekbe kitett csobogóhoz, madáritatóhoz odaszoknak a madarak, de csak akkor tegyük ki, ha rendszeresen újra töltjük. Májusban több vendég, némileg kevesebb éjszakát töltött el szálláshelyeken, mint egy évvel korábban, itt Fejérvár megyében is. Az 1.800.000-es létszám 2,5%-os növekedést, a csaknem 4 millió éjszaka 0,5%-os csökkenést jelent 2025 májusához képest, tájékoztatott a KSH. A legnagyobb mértékben 20%-kal Gyulán és környékén nőtt meg a forgalom. A villamos energia ellátás biztonsága érdekében takarékosságra kérik az embereket itt Fejérvár megyében is. Különösen az esti 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra, aki teheti ebben az időszakban mérsékelje a klímaberendezések használatát, mellőzze az elektromos autók töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépeket is, inkább este 9 óra után működtesse. Ajánlásokat küldött a Fejérvár megyei bölcsödéknek és óvodáknak a hűség miatt az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Lannert Judit tárcavezető közölte, azt kérik az intézményektől, hogy a legforróbb órákban ne szervezzenek szabadtéri programokat, gondoskodjanak a gyermekek folyadékpótlásáról, az árnyékról és a hűsítésről, valamint a dolgozók jól létéről is. 3,6 milliárd forintot fordít a kormány a kórházi klímaberendezések azonnali karbantartására és fejlesztésére, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András tájékoztatott, hogy a munkát már több kórházban elkezdték, és készül egy átfogó hűtés-rekonstrukciós program is, itt Fejérvár megyében is. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Hőségben lesz részünk, sok napsütésre számíthatunk a térségben. Számottevő csapadék a legtöbb helyen nem várható. Általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. Reggel 26, délután 39 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép jó reggelt kívánok az év 181. napján, június utolsó napja egyben, a mai kedd 30-a. Isten éltesse a pálokat, és sok boldogságot a szülinaposoknak. 6 óra múlt 11 perccel, azaz 4 perc múlva 7:15. Aki már elindult, annak jó utat kívánok. A többieknek jó készülődést. Ha dugó baleset van, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Max Levente vagyok, és indítom ezt el American Boy című dalát.
0: Best FM.

0: Jazz FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június utolsó napján, 30-a van kedd, az aszteroida világnap. A világnap célja felhívni a figyelmet arra a veszélyre, melyet az aszteroida becsapódás jelenthet Földünkre és annak élővilágára, valamint hogy rávilágítson arra a tényre, hogy mennyire fontos azok figyelemmel kísérése, feltérképezése és nyomon követése az esetleges katasztrófa elkerülése érdekében. Az ünnep dátumául június 30-át jelölték meg, méghozzá azért ezt a napot, mert ezzel emlékezünk az 1908-as Tunguzi eseménye, amikor egy 40 méter átmérőjű aszteroida belépett a légkörbe Szibéria felett, és felrobbant egy távoli és lakatlan térségben. A becsapódás utólagos becslések szerint egy 3-5 megatonnás bombáival volt egyenértékű, ami 300-szor erősebb, mint az az atombomba, amit Hiroshimára dobtak. Belegondolni is szörnyű, hogy mi lett volna, hogyha ez egy nagyobb városra zuhan. De szerencsére nem így történt. On a Night Like This, Kylie Minogue dalával megy tovább a kedd reggel.
1: Best

0: Kitartást kívánok az újabb kánikulai naphoz. Igen, ma is súroljuk a 40 fokot. Holnap jön a hidegfront, csütörtökre már remélhetőleg mindenhol felfrissül az idő. Túlélő mód kimaxolva, a hírek után a Destiny's Child-dal jön a Survivor mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A Dunántúlon már északira, északnyugatira fordul és megélénkül a szél, de továbbra is a napsütés lesz túlsúlyban. Köszöntöm Önöket, Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Drámaian rossz helyzetbe találta a költségvetést a Tisza kormány az átadás átvétel után, közölte a miniszterelnök. Miközben az előző kormány 3,7, majd 5%-os hiányról beszélt, a büdzsé hiánya még a várhatóan ősszel megérkező uniós forrásokkal együtt is meghaladhatja a 7%-ot. Magyar Péter a hétvégi háromnapos informális kormányülésről szólva elmondta, hogy a többi közt a gazdaság újraindításának feltételeiről, a kiemelt beruházásokról, az átvilágítások első eredményeiről, a külpolitikai feladatokról és a nemzetbiztonsági kérdésekről egyeztettek. Ajánlásokat küldött a bölcsödéknek és óvodáknak a hőség miatt az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Lannert Judit tárcavezető közölte, azt kérik az intézményektől, hogy a legforróbb órákban ne szervezzenek szabadtéri programokat, gondoskodjanak a gyermekek folyadékpótlásáról, az árnyékról és a hűsítésről, valamint a dolgozók jólétéről is. A következő napokban Budapesten a 20., a 21. és a 23. kerületben, továbbá 8 vármegye 73 településén folytatódik a szúnyoggyérítési program. A rendkívüli hőség miatt a szokásosnál később, jóval a naplemente után indulnak el a permetezést végző járművek. A kémiai módszerrel végzett szúnyoggyérítés mellett Békés vármegyében néhány folyami holtágnál biológiai módszerrel is gyérítik a lárvákat. A kivonuló egységek és az irányító csoportok is megnövelt kapacitással dolgoztak a hétvégén a hőség miatt, közölte az országos mentőszolgálat. Az elmúlt két napban nőtt az esetszám, néhány megyében több mint 30%-kal. Nem csak a 112-es segélyhívót társázták sokan, hanem jelentősen emelkedett az ügyeleti hívások száma is. Országos és budapesti melegrekordok dőltek meg a hétvégén. Budakalászon 40, Újpesten 39,9 fokot mértek, a Kékesletőn is 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, emellett az éjszakai minimum hőmérsékletek is rekordmagasak voltak. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. A Hungaromet azt kéri, hogy 11 óra és 15 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűzönapon, emellett kiemelt fontos a fényvédőkrém használata, valamint a vállattakaró ruházat és kalap. A hőség fokozott odafigyelést igényel, itatással a vadkár is mérsékelhető, írt a közösségi oldalán az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs kiemelte, a hosszantartó forróságban a vadállomány számára megfelelő mennyiségű, jó minőségű ivóvíz biztosítása életmentő. A bejegyzés szerint a vadászatra jogosultak kiemelt feladata, hogy a vadász területeken minél több az állatok igényeihez igazodó itatóhelyet alakítsanak ki, és folyamatosan gondoskodjanak ezek vízellátásáról is. Idén nyáron is tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat. Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű akcióban iskolatáskákat, füzeteket, írószereket és egyéb tanfelszereléseket gyűjtenek augusztus 10-éig. A programot pénzadományjal is lehet támogatni az adomány.jobbadni.hu oldalon, vagy a 1358-as adományvonal hívásával. Augusztus 2. felében áruházi gyűjtéseket is szerveznek a többi között Budapesten, Debrecenben és Szegeden.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: A Kultik mozi segít a hőségben. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A tartós hőség miatt különleges kezdeményezéssel segíti a dunaújvárosiakat a Kultik mozi. Az intézmény közleménye szerint a jelenleg érvényben lévő harmadfokú hőségriasztás idején június 30-án kedden és július 1-én szerdán délelőtt 10 és délután 2 óra között minden érdeklődő előtt megnyitja kapuit. A megjelölt időszakban bárki betérhet a klimatizált moziba, ahol a vetítések szünetelnek, így a légkondicionált moziterem csendes, nyugodt pihenőhelyként szolgál a kánikula elől menekülők számára. A vendégeket egy palack hűtött ásványvízzel is várják. A Kultik Dunaújváros hangsúlyozza, a lehetőség nem mozi jegyhez kötött, bárki igénybe veheti, aki szeretne néhány órát hűvös környezetben eltölteni. További részletek a Duna Online oldalán. A rendkívüli időjárást a villamos energia hálózati berendezések is nehezen viselik, ezért megnyúlhat az üzemzavarok száma. Az E.ON a Feol portálnak elmondta, miért volt hétfőn Dunaújvárosban áramszünet több helyen is. A Dunaújvárosi Középfeszültségű Hálózat

0: órakor egyszerre két földkábelt érintő hiba is keletkezett hétfő kora reggel. Az első probléma a belvárost érintette, ezt a cég szakemberei kora délutánra helyreállították. A másik a város szélén a stadion környékét érintő kábelhibának a behatárolását szintén megkezdték a kollégák. A sikeres vizsgálatot követően azonnal megkezdték a hiba javítását is, ami szintén sikerrel járhatott, mert a cég térképes keresőjében már nem volt Dunaújvárosra vonatkozó aktuális üzemzavar, írja a FEOL. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István tájékoztatott, hogy 22 tagállam vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig, ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátás biztonságot, megkönnyíti a megújuló energia hasznosítását és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez, itt Fejérvár megyében is. A villamos energia ellátás biztonsága érdekében takarékosságra kérik az embereket itt Fejérvár megyében is. Különösen az esti 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra, aki teheti ebben az időszakban mérsékelje a klímaberendezések használatát, mellőzze az elektromos autók töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépeket is, inkább este 9 óra után működtesse. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Hőségben lesz részünk, sok napsütésre számíthatunk a térségben, számottevő csapadék a legtöbb helyen nem várható, általában gyenge, mérsékelt majd a légmozgás, reggel 26, délután 39 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Egyelőre még nincs változás, ma is marad a forróság. 35-42 fok között alakul a hőmérséklet. Északkeleten több felhő lehet az égen, ott szorványosan záporok, zivatarok is kialakulhatnak, de az igazi felfrissülést hozó hidegfront majd csak holnap délután jön. Holnap még 35 fok körül, csütörtökön már csak 30 fok lesz a maximum. Milyen hűvösnek tűnik ugye a 40 fok után kimondani 30 fok, ú, de jó. Csak 30 fok. A csütörtök tehát valóban gyönyörű nap lesz. It's a beautiful day. Michael Bublé folytatja a Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Iszonyatos sebességgel emelkednek a hőmérők higanyszálai, már is átlépik a 30 fokot ma is. Hogy meddig tart a forróság és mikor jön az enyhülés, megtudhatjuk a hírekből. Hét után pedig hozom Stinget. És jön a huligánzis. Hívható SMS Viber szám 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0630 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanat.

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amik

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: A Kultik mozi segít a hőségben. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A tartós hőség miatt különleges kezdeményezéssel segíti a dunaújvárosiakat a Kultik mozi. Az intézmény közleménye szerint a jelenleg érvényben lévő harmadfokú hőségriasztás idején június 30-án kedden és július 1-én szerdán délelőtt 10 és délután 2 óra között minden érdeklődő előtt megnyitja kapuit. A megjelölt időszakban bárki betérhet a klimatizált moziba, ahol a vetítések szünetelnek, így a légkondicionált moziterem csendes, nyugodt pihenőhelyként szolgál a pánikola elől menekülők számára. A vendégeket egy palack hűtött ásványvízzel is várják. A Kultik Dunaújváros hangsúlyozza, a lehetőség nem mozi jegyhez kötött, bárki igénybe veheti, aki szeretne néhány órát hűvös környezetben eltölteni. További részletek a Duna Online oldalán. Dunaújváros önkormányzatának tájékoztatása szerint július 1-én a köztisztviselők napi alkalmából munkaszüneti nap lesz a hivatalban. Ennek megfelelően július 1-én szerdán a dunaújvárosi polgármesteri hivatal zárva tart, így ezen a napon személyes ügyfélfogadásra nem lesz lehetőség. A hivatal tájékoztatása szerint a következő ügyfélfogadási nap július 3-án pénteken lesz, amikor a megszokott rend szerint várják majd az ügyfeleket. A rendkívüli időjárást a villamos energia hálózati berendezések is nehezen viselik, ezért megnőhet az üzemzavarok száma. Az E.ON a FEOL portálnak elmondta, miért volt hétfőn Dunaújvárosban áramszünet több helyen is. A dunaújvárosi középfeszültségű hálózatokon egyszerre két földkábelt érintő hiba is keletkezett hétfő kora reggel. Az első probléma a belvárost érintette, ezt a cég szakemberei kora délutánra helyreállították. A másik a város szélén a stadion környékét érintő kábelhibának a behatárolását szintén megkezdték a kollégák. A sikeres vizsgálatot követően azonnal megkezdték a hiba javítását is, ami szintén sikerrel járhatott, mert a szék térképes keresőjében már nem volt a Dunaújvárosra vonatkozó aktuális üzemzavar, írja FEOL. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István tájékoztatott, hogy 22 tagállam vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig, ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátásbiztonságot, megkönnyíti a megújuló energia hasznosítását és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez, itt Fejér vármegyében is. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Hőségben lesz részünk, sok napsütésre számíthatunk a térségben. Számottevő csapadék a legtöbb helyen nem várható. Általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. Reggel 26, délután 39 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok a Gorillázzal elsőként, de ebben a fél órában érkezik az Apró Medúza, és Topaz is a New Millennium-mal. 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Hívható SMS Viber, ha a dugó baleset lenne valahol, 0620 55 55 155. Sok boldogságot a névnapos páloknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. E egyenlő M-szer C négyzet. Ugye mindenkinek ismerős ez a relativitás elmélet, mely Albert Einstein nevéhez fűződik, és 121 éve pont a mai napon publikálta. A fizika óra után irány a vízpart, Afro Medusa, Pasilda, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Jó reggelt!

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: What is fact? Should truly be a reason for us to change.

0: SFM a legjobb zenék. Tiltott szavak következnek a hírek után. Relight my fire. Lobbantsd be a tüzemet, valahogy így fordítanám én most. Országos tűzgyűjtási tilalom van, úgyhogy senkinek eszébe se jusson tüzet rakni. Ma is szoknunk kell a 40 fok hangzását. Egy újabb forró nap előtt állunk, részletek a hírekben. Aztán szólnak újból a legjobb zenék itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A Dunántúlon már északira, északnyugatira fordul és megélénkül a szél, de továbbra is a napsütés lesz túlsúlyban. Köszöntöm Önöket, Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Ez utóbbi azt jelenti, hogy minden szociális intézménynek be kell fogadnia a hajléktalanokat, a szociális munkásokat és a hatóságok fokozottan figyelnek az utcán élőkre, emellett a lakosságot is erre kérik. Több mint 130 ezer liter vizet osztottak ki a hétvégén a szabadtéri rendezvényeken. Országszerte több száz párakapu működik, 110 településen kellett vízkorlátozást elrendelni, a tűzoltóknak pedig már több mint 350 szabadtéri tűzhöz kellett kivonulniuk. Az elmúlt két napban egyetlen tervezett műtét sem maradt el, 5 intenzív osztályon ugyanakkor meghívásodott a klímaberendezés, amelyek javítását azonnal megkezdték. Jelentős változások lesznek szerdától a fővárosi parkolásban. Július 1-től csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni érte, és zónától függően 33-50%-kal emelkednek a díjak. Az A övezetben 800, a B-ben 600, a C-ben pedig 400, míg a D-jelű utcákban 300 forintot kell fizetni óránként. A kivonuló egységek és az irányító csoportok is megnövelt kapacitással dolgoztak a hétvégén a hőség miatt, közölte az országos mentőszolgálat. Az elmúlt két napban nőtt az esetszám, néhány megyében több mint 30%-kal. Nem csak a 112-es segélyhívót társázták sokan, hanem jelentősen emelkedett az ügyeleti hívások száma is. Országos és budapesti melegrekordok dőltek meg a hétvégén. Budakalászon 40, Újpesten 39,9 fokot mértek. A Kékesletőn is 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet. Emellett az éjszakai minimum hőmérsékletek is rekordmagasak voltak. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. A Hungaromet azt kéri, hogy 11 óra és 15 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűzönapon. Emellett kiemelt fontos a fényvédőkrém használata, valamint a vállattakaró ruházat és kalap. Drámaian rossz helyzetbe találta a költségvetést a Tisza kormány az átadás átvétel után, közölte a miniszterelnök. Miközben az előző kormány 3,7, majd 5%-os hiányról beszélt, a büdzsé hiánya még a várhatóan ősszel megérkező uniós forrásokkal együtt is meghaladhatja a 7%-ot. Magyar Péter a hétvégi háromnapos informális kormányülésről szólva elmondta, hogy a többi közt a gazdaság újraindításának feltételeiről, a kiemelt beruházásokról, az átvilágítások első eredményeiről, a külpolitikai feladatokról és a nemzetbiztonsági kérdésekről egyeztettek. Csoportos létszámcsökkentést jelentett be a Richter, mértéke 30 napra vetítve meghaladja a 30 főt, erről tájékoztatták Budapest főváros

0: Az is segít a hőségben. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A tartós hőség miatt különleges kezdeményezéssel segíti a dunaújvárosiakat a Kultik mozi. Az intézmény közleménye szerint a jelenleg érvényben lévő harmadfokú hőségriasztás idején június 30-án kedden és július 1-én szerdán délelőtt 10 és délután 2 óra között minden érdeklődő előtt megnyitja kapuit. A megjelölt időszakban bárki betérhet a klimatizált moziba, ahol a vetítések szünetelnek, így a légkondicionált moziterem csendes, nyugodt pihenőhelyként szolgál a pánikol elől menekülők számára. A vendégeket egy palack hűtött ásványvízzel is várják. A Kultik Dunaújváros hangsúlyozza, a lehetőség nem mozi jegyhez kötött, bárki igénybe veheti, aki szeretne néhány órát hűvös környezetben eltölteni. További részletek a Duna Online oldalán. Tovább súlyosbodik a vízhiány Magyarországon. A rendkívüli állapot miatt Fejérvár megye egy részét is elérte. Mány, Alcsút, Doboz, Tabajd és Felcsút településeken jelenleg vízhiány van. A Fejérvíz hangsúlyozza, hogy munkatársaik nagy erőkkel dolgoznak a helyzet kezelése és a vízellátás mielőbbi stabilizálása érdekében. Kérik a lakosságot, hogy a kialakult helyzetben tanúsítsanak türelmet, megértést és felelős együttműködést. Egyúttal a szolgáltató azt is kéri, hogy mindenki tudatosan és takarékosan használja az ivóvizet. Kerüljék a nem létfontosságú vízhasználatot, így például a locsolást, a medencetöltést, a gépjárműmosást és egyéb nagy vízigényű tevékenységeket, írja FEOL. Körülbelül 200 négyzetméteren égett az aljnövényzet Füle térségében az M7-es autópálya 82-es és 83-as kilométerek közötti szakaszának közelében, adta hírül a katasztrófa védelem. Tájékoztatójukból kiderült, hogy a szabadtéri tűzhöz a Balaton tűzfő hivatásos és a polgári önkormányzati tűzoltók vonultak, akik két vízsugárral elfojtották a lángokat. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István tájékoztatott, hogy 22 tagállam vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig, ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátásbiztonságot, megkönnyíti a megújuló energia hasznosítását és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez, itt Fejérvár megyében is. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Hőségben lesz részünk, sok napsütésre számíthatunk a térségben. Számottevő csapadék a legtöbb helyen nem várható. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás. Reggel 26, délután 39 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok június utolsó napján, 30-a kedd van, sok boldogságot kívánok a páloknak. 121 éve a mai napon Albert Einstein publikálta relativitás elméletét. Ma 67 éve a Kossuth Rádióban megkezdték a Szabó Család című családregény sorozat sugárzását.
1: Búsú János, ez az életrendje.
0: 51 éve ezen a napon született Ralf Schumacher német autóversenyző, Forma 1-es pilóta. 1966. június 30-án megszületett Mike Tyson, amerikai ökölvívó, minden idők egyik leghíresebb és leghírhettebb boxolója. És 1983-ban a mai napon született Sheryl Cole, angol popénekesnő, tévészemélyiség, a Girls Aloud lánccsapat egykori tagja is. Még egyszer sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Best FM a legjobb zenék. Szerencsére nincs dugó baleset, ha csak szerintem, akkor meg lehet írni 0620-55-55-155. Idefele jövet éreztem egy kis szellőt, ami már is komfortosabbá tette a hajnali kánikulát. Ma még 40 fok, holnap már jobb lesz a helyzet, csak 35 fok körül, aztán az igazi majd csütörtök lesz, amikor a 30 fokig hűl vissza a maximum. Holnap jön a hidegfront, részletek a hírekben, mindjárt 8 óra. Jó reggelt! A következő órában itt lesz Ed Sheeran. És a Magna Cum Laude is. Hívható SMS Viber számunk 0620-55-55-155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanat

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

0: West FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: A Kultik mozi segít a hőségben. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A tartós hőség miatt különleges kezdeményezéssel segíti a dunaújvárosiakat a Kultik mozi. Az intézmény közleménye szerint a jelenleg érvényben lévő harmadfokú hőségriasztás idején június 30-án kedden és július 1-én szerdán délelőtt 10 és délután 2 óra között minden érdeklődő előtt megnyitja kapui. A megjelölt időszakban bárki betérhet a klimatizált moziba, ahol a vetítések szünetelnek, így a légkondicionált moziterem csendes, nyugodt pihenőhelyként szolgál a kánikula elől menekülők számára. A vendégeket egy palack hűtött ásványvízzel is várják. A Kultik Dunaújváros hangsúlyozza, a lehetőség nem mozi jegyhez kötött, bárki igénybe veheti, aki szeretne néhány órát hűvös környezetben eltölteni. További részletek a Duna Online oldalán. Körülbelül 200 négyzetméteren égett az aljnövényzet Füle térségében az M7-es autópálya 82-es és 83-as kilométerek közötti szakaszának közelében. Adta hírül a katasztrófa védelem. Tájékoztatójukból kiderült, hogy a szabadtéri tűzhöz a Balaton tűzfő hivatásos és a polgári önkormányzati tűzoltók vonultak, akik két vízsugárral elfojtották a lángokat. A rendkívüli időjárást a villamos energia hálózati berendezések is nehezen viselik, ezért megnőhet az üzemzavarok száma. Az E.ON a FEOL portálnak elmondta, miért volt hétfőn Dunaújvárosban áramszünet több helyen is. A dunaújvárosi középfeszültségű hálózatokon egyszerre két földkábelt érintő hiba is keletkezett hétfő kora reggel. Az első probléma a belvárost érintette, ezt a cég szakemberei kora délutánra helyreállították. A másik a város szélén a stadion környékét érintő kábelhibának a behatárolását szintén megkezdték a kollégák. A sikeres vizsgálatot követően azonnal megkezdték a hiba javítását is, ami szintén sikerrel járhatott, mert a cég térképes keresőjében már nem volt a Dunaújvárosra vonatkozó aktuális üzemzavar, írja a FEOL. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István tájékoztatott, hogy 22 tagállam vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig, ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátás biztonságot, megkönnyíti a megújuló energia hasznosítását és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez itt Fejér vármegyében is. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Hőségben lesz részünk, sok napsütésre számíthatunk a térségben. Számottevő csapadék a legtöbb helyen nem várható. Általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. Reggel 26, délután 39 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 4 perccel múlt 8, jó reggelt kívánok, június utolsó napján kedd van, sok boldogságot kívánok a névnapos páloknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Egy laza szamba Sergio Mendezzel és a Black Eyed Peas-szel, aztán jön nem sokára a Simply Red, és a Bomb Funk MC-zzel is nosztalgiázunk. Majd hívható SMS Viber 20 55 55 155.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Egy friss közlekedési hír, egy autó szalagkorlátnak ütközött a 3-as főúton. A Hort és Gyöngyös közötti szakaszon a 73-as kilométernél a forgalom félpályás útlezárás mellett váltakozó irányban halad. Jó utat kívánok, óvatosan! Ma meg még holnap is kánikula lesz, csütörtökre felfrissül a levegő, és hát a hőségben nehezebb a koncentráció is. Ha útra kelünk, biztosan legyen elég üzemanyag az autóban, víz, tartalékvíz és még több víz, és valamiféle frissítő, mondjuk nedves törlőkendő. Most pedig jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, Ed Sheeran dala, a Shivers, a Best Ten.

0: Ezt a fel a legjobb zenék. Mindenki arról beszél, hogy Britney Spears fiai először léptek kifutóra a párizsi divathéten, és hogy piszkosul jól néznek ki a kolléganőim szerint is. És tényleg mindenki erről beszél. Beütöttem Britney Spears nevét, és hogy friss hírek a neten, és csak a fiairól és a divathétről szóló hírek jöttek szembe. Úgyhogy anyának is esélyt adunk a hírek után. Jön a Crazy, de mindenek előtt a friss infók rögtön 8:30. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A Dunántúlon már északira, északnyugatira fordul és megélénkül a szél, de továbbra is a napsütés lesz túlsúlyban. Köszöntöm Önöket, Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Ez utóbbi azt jelenti, hogy minden szociális intézménynek be kell fogadni a hajléktalanokat, a szociális munkásokat és a hatóságok fokozottan figyelnek az utcán élőkre, emellett a lakosságot is erre kérik. Több mint 130 ezer liter vizet osztottak ki a hétvégén a szabadtéri rendezvényeken. Országszerte több száz párakapu működik, 110 településen kellett vízkorlátozást elrendelni, a tűzoltóknak pedig már több mint 350 szabadtéri tűzhöz kellett kivonulniuk. Az elmúlt két napban egyetlen tervezett műtét sem maradt el, 5 intenzív osztályon ugyanakkor meghívásodott a klímaberendezés, amelyek javítását azonnal megkezdték. Jelentős változások lesznek szerdától a fővárosi parkolásban. Július 1-től csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni érte, és zónától függően 33-50%-kal emelkednek a díjak. Az A övezetben 800, a B-ben 600, a C-ben pedig 400, míg a D-jelű utcákban 300 forintot kell fizetni óránként. A kivonuló egységek és az irányító csoportok is megnövelt kapacitással dolgoztak a hétvégén a hőség miatt, közölte az országos mentőszolgálat. Az elmúlt két napban nőtt az esetszám, néhány megyében több mint 30%-kal. Nem csak a 112-es segélyhívó társázták sokan, hanem jelentősen emelkedett az ügyeleti hívások száma is. Országos és budapesti melegrekordok dőltek meg a hétvégén. Budakalászon 40, Újpesten 39,9 fokot mértek, a Kékestetőn is 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, emellett az éjszakai minimum hőmérsékletek is rekordmagasak voltak. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. A Hungaromet azt kéri, hogy 11 óra és 15 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűzönapon, emellett kiemelt fontos a fényvédőkrém használata, valamint a vállat takaró ruházat és kalap. Budapesten 22 idéglenes vízosztót helyeztek üzembe az ivókutak és közkifolyók mellett. A folyamatosan frissülő lista a fővárosi vízművek Facebook oldalán érhető el. Hétfőn és kedden Nyíregyházán is vizet osztanak reggel és délután a Kossuth téren, a Hősök terén és az Örökösföldi piacon. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy a nagy hőségben naponta legalább 3-4 liter folyadékot fogyasszanak, és lehetőleg saját kulacsot használjanak. Augusztus végéig tartanak a nyári korzó ingyenes szabadtéri eseményei Gyulán. A fürdőváros centrumában 4 helyszínen lesznek tematikus programok, zenetánc és mozgásművészet, valamint képzőművészet. Több mint 500 produkciót láthat a közönség, főként helyi vagy térségbeli amatőr csoportok és feltörekvő művészek zenekarok előadásában. Az Európai Unió 5 millió eurós segélyt nyújt a venezuelai földrengések okozta humanitárius szükségletek fedezésére. A segítség az otthonukat elhagyni kényszerültek menedékének és egészségügyi ellátásának biztosítására összpontosít, közölte az Európai Bizottság. A brüsszeli közlemény szerint a pénzügyi segély mellett az Unió humanitárius légihidat is szervez, hogy a legszükségesebb ellátmányt közvetlenül az érintett területekre szállítsa.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: A Kultik mozi segít a hőségben. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A tartós hőség miatt különleges kezdeményezéssel segíti a dunaújvárosiakat a Kultik mozi. Az intézmény közleménye szerint a jelenleg érvényben lévő harmadfokú hőségriasztás idején június 30-án kedden és július 1-én szerdán délelőtt 10 és délután 2 óra között minden érdeklődő előtt megnyitja kapuit. A megjelölt időszakban bárki betérhet a klimatizált moziba, ahol a vetítések szünetelnek, így a légkondicionált moziterem csendes, nyugodt pihenőhelyként szolgál a pánikola elől menekülők számára. A vendégeket egy palack hűtött ásványvízzel is várják. A Kultik Dunaújváros hangsúlyozza, a lehetőség nem mozi jegyhez kötött, bárki igénybe veheti, aki szeretne néhány órát hűvös környezetben eltölteni. További részletek a Duna Online oldalán. Tovább súlyosbodik a vízhiány Magyarországon. A rendkívüli állapot miatt Fejér vármegye egy részét is elérte. Mány, Alcsút-Doboz, Tabajd és Felcsút településeken jelenleg vízhiány van. A Fejér víz hangsúlyozza, hogy munkatársaik nagy erőkkel dolgoznak a helyzet kezelése és a vízellátás mielőbbi stabilizálása érdekében. Kérik a lakosságot, hogy a kialakult helyzetben tanúsítsanak türelmet, megértést és felelős együttműködést. Egyúttal a szolgáltató azt is kéri, hogy mindenki tudatos

0: Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István tájékoztatott, hogy 22 tagállam vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig, ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátás biztonságot, megkönnyíti a megújuló energia hasznosítását és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez, itt Fejérvár megyében is. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Hőségben lesz részünk, sok napsütésre számíthatunk a térségben. Számottevő csapadék a legtöbb helyen nem várható. Általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. Reggel 26, délután 39 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Veszteben a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június utolsó napján kánikulával búcsúzik az első nyári hónap, és ugyanezzel indul a július is holnap. A mait meg a holnapit kell még kibírnunk, már holnap is enyhül a hőség, a forróság, aztán csütörtökre mindenhol felfrissül majd a holnapi hidegfront után a levegő. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel indul a kedreggel is. Brandy and Monica és a The Boy's Mine a folytatás.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az ATB-vel a szerelem mezejére kirándulunk. És utazunk majd a Unique-kal is, szól az úton. Hívható SMS Viber szám 0620 55 55 155. Jó reggelt, jó utat, kitartást az újabb kánikulai naphoz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A Kultik mozi segít a hőségben. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A tartós hőség miatt különleges kezdeményezéssel segíti a dunaújvárosiakat a Kultik mozi. Az intézmény közleménye szerint a jelenleg érvényben lévő harmadfokú hőségriasztás idején június 30-án kedden és július 1-én szerdán délelőtt 10 és délután 2 óra között minden érdeklődő előtt megnyitja kapuit. A megjelölt időszakban bárki betérhet a klimatizált moziba, ahol a vetítések szünetelnek, így a légkondicionált moziterem csendes, nyugodt pihenőhelyként szolgál a kánikula elől menekülők számára. A vendégeket egy palack hűtött ásványvízzel is várják. A Kultik Dunaújváros hangsúlyozza, a lehetőség nem mozi jegyhez kötött, bárki igénybe veheti, aki szeretne néhány órát hűvös környezetben eltölteni. További részletek a Duna Online oldalán. A rendkívüli időjárást a villamos energia hálózati berendezések is nehezen viselik, ezért megnőhet az üzemzavarok száma. Az E.ON a Feol portálnak elmondta, miért volt hétfőn Dunaújvárosban áramszünet több helyen is. A dunaújvárosi középfeszültségű hálózatokon egyszerre két földkábelt érintő hiba is keletkezett hétfő kora reggel. Az első probléma a belvárost érintette, ezt a cég szakemberei kora délutánra helyreállították. A másik a város szélén a stadion környékét érintő kábelhibának a behatárolását szintén megkezdték a kollégák. A sikeres vizsgálatot követően azonnal megkezdték a hiba javítását is, ami szintén sikerrel járhatott, mert a cég térképes keresőjében már nem volt a Dunaújvárosra vonatkozó aktuális üzemzavar, írja Feol. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István tájékoztatott, hogy 22 tagállam vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig, ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátásbiztonságot, megkönnyíti a megújuló energia hasznosítását és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez, itt Fejér vármegyében is. 3,6 milliárd forintot fordít a kormány a kórházi klímaberendezések azonnali karbantartására és fejlesztésére, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András tájékoztatott, hogy a munkát már több kórházban elkezdték, és készül egy átfogó hűtés-rekonstrukciós program is, itt Fejér vármegyében is. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Hőségben lesz részünk, sok napsütésre számíthatunk a térségben. Számottevő csapadék a legtöbb helyen nem várható. Általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. Reggel 26, délután 39 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelen.
3: És egy friss közlekedési hír az M5-ösről, ahol Röszke felé Ócsán áll, egy korábbi baleset miatt a 27-es kilométernél hídvizsgálatot tartanak, a külső sávot lezárták, a torlódás kb. 3 kilométeri útat. A dugó baleset van, várom az infót, 0620 55 55 155. Vasúton folytatjuk, jön a San Francisco-i Train, és a Hey Soul Sister, Maxim Levente vagyok. Ez a
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, a Spice Girls-t hallottuk, csinosak, tehetségesek, és hát nagyon népszerűek voltak a Csaj Banda tagjai a 90-es évek végén. Nem véletlen, hogy minden pasi arra vágyott, hogy megismerkedhessen egy Spice Girls lányjal. Mel C most elárulta, hogy ki volt közülük a férfiak kedvence. Egyértelműen Mel B, mondta Sporty Spice. Azt mondanám, hogy ő rendelkezett a legjobb sikerarányjal. Ő mindig is nagyon népszerű volt. Értett is hozzá, menő lány volt, ő látta el mindig randi tanácsokkal is a többieket. Anglia után Amerika, jön a No Doubt és a Hey Baby a Besten.

0: Next FM, a legjobb zenék, friss közlekedési hírek. Szigetvár közelében a 67-es főúton két autó ütközött, félpályás forgalomkorlátozás mellett tudnak közlekedni a 3-as kilométernél haladók. Lassú az M1-es Budapest felé, Herceghalom és Biatorbágy között, főleg a külső sáv a terelésben, és a hőségriadon miatt ma is figyeljünk arra, hogy hosszabb útra elegendő üzemanyaggal induljunk, legyen a kocsiban ivóvíz, frissítő, esetleg nedves törölköző, arra az esetre, ha torlódás alakulna ki, vagy teljes útzár lépne életbe. Jó utat a Flower Power-rel, You Won't Forget About Me a Bestem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Holnap jön a hidegfront végre, de holnap még egy csomó helyen nem szűnik meg a kánikula, majd csak csütörtökre. Holnap záporra, zivatarra helyenként, heves zivatarra is számítani kell, felhőszakadással, jégesővel, viharos széllel. Ma viszont még marad a hőség, 40 fok körüli lesz a forróság, de már látszik a fény az alagút végén.

Árt csak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Pillanatokon belül 10 óra, jönnek újból a legfrissebb hírek, aztán a következő órában egy jó kívánsággal a Bon Jovi. Have a nice day. Legyen szép napot, have a nice day! Én is ezt kívánom mindenkinek, aki unja már a kánikulát, kitartást. Már látszik a vége, holnap jön a hidegfront, csütörtökre felfrissül a levegő mindenhol. Részletek a hírekben, a következő órában pedig az FLM-mel is nosztalgiázunk majd. Csak nőnek a ráncok a szemem alatt, de a tűz, ami fűt, ugyanaz maradt. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A Dunántúlon már északira, északnyugatira fordul és megélénkül a szél, de továbbra is a napsütés lesz túlsúlyban. Köszöntöm Önöket, Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. A kivonuló egységek és az irányító csoportok is megnövelt kapacitással dolgoztak a hétvégén a hőség miatt, közölte az országos mentőszolgálat. Az elmúlt két napban nőtt az esetszám, néhány megyében több mint 30%-kal. Nem csak a 112-es segélyhívót társázták sokan, hanem jelentősen emelkedett az ügyeleti hívások száma is. Továbbra is sok a felelőtlen fürdőző a vízpartokon. A vízimentőket már most annyi esethez riasztják, mint a főszezonban. Bagyó Sándor, a Magyar Vízimentő Egyesület elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy a természetes vizek vízállása általában alacsony, emiatt különösen veszélyes ismeretlen helyen vízbe ugrani. Lengyelországban csaknem 130 vasúti járatot töröltek hétfő délelőtt. Az állami vasúttársaság a felső vezeték hálózat működési zavaraival és a vágányok deformációjával indokolta a közlekedés szüneteltetését. Egyes szakaszokon pótlóbuszok viszik az utasokat. Vasárnap 40,5 fokkal megdőlt a lengyelországi melegrekord. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Ez utóbbi azt jelenti, hogy minden szociális intézménynek be kell fogadnia a hajléktalanokat, a szociális munkásokat és a hatóságok fokozottan figyelnek az utcán élőkre, emellett a lakosságot is erre kérik. Országos és budapesti melegrekordok dőltek meg a hétvégén. Budakalászon 40, Újpesten 39,9 fokot mértek, a Kékestetőn is 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, emellett az éjszakai minimum hőmérsékletek is rekordmagasak voltak. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. A Hungaromet azt kéri, hogy 11 óra és 15 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűzönapon, emellett kiemelt fontos a fényvédőkrém használata, valamint a vállattakaró ruházat és kalap. A következő napokban Budapesten a 20., a 21. és a 23. kerületben, továbbá 8 vármegye 73 településén folytatódik a szúnyoggyérítési program. A rendkívüli hőség miatt a szokásosnál később, jóval a naplemente után indulnak el a permetezést végző járművek. A kémiai módszerrel végzett szúnyoggyérítés mellett Békés vármegyében néhány folyami holtágnál biológiai módszerrel is gyérítik a lárvákat. A hőség fokozott odafigyelést igényel, itatással a vadkár is mérsékelhető, írt a közösségi oldalán az Agrár és Élelmiszer Gazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs kiemelte, a hosszantartó forróságban a vadállomány számára megfelelő mennyiségű, jó minőségű ivóvíz biztosítása életmentő. A bejegyzés szerint a vadászatra jogosultak kiemelt feladata, hogy a vadász területeken minél több az állatok igényeihez igazodó itatóhelyet alakítsanak ki, és folyamatosan gondoskodjanak ezek vízellátásáról is. Idén nyáron is tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat. Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű akcióban iskolatáskákat, füzeteket, írószereket és egyéb tanfelszereléseket gyűjtenek augusztus 10-éig. A programot pénzadománnyal is lehet támogatni az adomány.jobbadni.hu oldalon, vagy a 1358-as adományvonal hívásával. Augusztus 2. felében áruházi gyűjtéseket is szerveznek, a többi között Budapesten, Debrecenben és Szegeden.
0: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: A Kultik mozi is segít a hőségben. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A tartós hőség miatt különleges kezdeményezéssel segíti a dunaújvárosiakat a Kultik mozi. Az intézmény közleménye szerint a jelenleg érvényben lévő harmadfokú hőségriasztás idején június 30-án kedden és július 1-én szerdán délelőtt 10 és délután 2 óra között minden érdeklődő előtt megnyitja kapuit. A megjelölt időszakban bárki betérhet a klimatizált moziba, ahol a vetítések szünetelnek, így a légkondicionált moziterem csendes, nyugodt pihenőhelyként szolgál a kánikula elől menekülők számára. A vendégeket egy palack hűtött ásványvízzel is várják. A Kultik Dunaújváros hangsúlyozza, a lehetőség nem mozi jegyhez kötött, bárki igénybe veheti, aki szeretne néhány órát hűvös környezetben eltölteni. További részletek a Duna Online oldalán. A rendkívüli időjárást a villamos energiahálózati berendezések is nehezen viselik, ezért megnőhet az üzemzavarok száma. Az E.ON a FEOL portálnak elmondta, miért volt hétfőn Dunaújvárosban áramszünet több helyen is. A Dunaújvárosi középfeszültségű hálózatokon egyszerre két földkábelt érintő hiba is keletkezett hétfő kora reggel. Az első probléma a belvárost érintette, ezt a cég szakemberei kora délutánra helyreállították. A másik a város szélén a stadion környékét érintő kábelhibának a behatárolását szintén megkezdték a kollégák. A sikeres vizsgálatot követően azonnal megkezdték a hiba javítását is, ami szintén sikerrel járhatott, mert a cég térképes keresőjében már nem volt Dunaújvárosra vonatkozó aktuális üzemzavar, írja a FEOL. A madármentés alapjaira hívta fel a figyelmet a nagy melegben a mái madármentő állomás itt Fejér vármegyében is. A hőguta gyanús, napon fekvő madár árnyékba emelése után a tarkójára néhány csepp langyos vizet lehet csepegtetni, majd nedves zsebkendőre fektetni. A magához tér a Csőre hegyére néhány csepp víz, elé tálkában pár korty tehető, közben pedig hívni kell a madármentőket. A kertekbe kitett csobogóhoz, madáritatóhoz odaszoknak a madarak, de csak akkor tegyük ki, ha rendszeresen újra töltjük. A villamosenergia ellátás biztonsága érdekében takarékosságra kérik az embereket itt Fejérvár megyében is. Különösen az esti 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra, aki teheti ebben az időszakban mérsékelje a klíma berendezések használatát, mellőzze az elektromos autók töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépeket is, inkább este 9 óra után működtesse. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Hőségben lesz részünk, sok napsütésre számíthatunk a térségben. Számottevő csapadék a legtöbb helyen nem várható. Általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. Reggel 26, délután 39 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Kész van már? Nem, de készül. A Universal Pictures és a DreamWorks bejelentette, hogy önálló animációs filmet készít a Shrek közkedvelt szamár figurájáról, amely a Donkey, vagyis a szamár címet kapja, és a tervek szerint 2028. júniusában kerül majd a mozikba, a szinkronhang pedig most is Eddie Murphy lesz. Ennek örömére szóljon a Counting Crows dala Accidentally in Love. 5 perccel múlt 10, hello, Max M. Levente vagyok.
0: Best.

0: Rádió FM a legjobb zenék. 1995-öt írtunk, amikor Shaggy a most érkező dalával berobbant a köztudatba. A Bombastic meghódította a világ slágerlistáit, szinte mindenhol number one lett, az amerikai Billboard Hot 100-on pedig a harmadik helyig menetelt. A dalnak óriási lökést adott egy farmer reklám és egy gyurma figura. A vizuál azonnal beégett az MTV generáció agyába.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk, aszfaltoznak az M7-esen Letenye felé, a 170-es és a 171-es kilométer között, a belső sávba kell emiatt sorolni ott. A 4-es főúton Szolnok elkerülő szakaszán a Szent István Tisza hídon a javítási munkát és a hozzátartozó félpályás lezárást holnap éjfélig felfüggesztették az extrém hőség ideje alatt kialakult gyakori torlódások miatt. Ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 30 50.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Holnap utánra visszatér az időjárás a normál nyári kerékvágásba, ma és holnap viszont még melegünk lesz, részletek a hírekben, és visszatérünk az alapokhoz is, méghozzá Shapeshifters-el a következő órában. Jön a Back to Basics, és jönnek az álmok futók is Dr. Béressel, Náksival és Lotfi Begivel. De mindenek előtt a legfrissebb hírek, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Cseh István távozik az acélbikáktól, köszöntöm a hallgatókat. Az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Távozik az acélbikák csapatától Cseh István, még a 21 éves Csémi Dávid továbbra is a DAB játékosa marad, és harmadik idényét kezdheti meg Dunaújvárosban. Cseh István 2 évvel ezelőtt csatlakozott az acélbikákhoz. Első szezonjában 34 mérkőzésen 5 pontot, a legutóbbi idényben pedig 29 találkozón 11 pontot szerzett. Ifjabb Azari Zsolt klubmenedzser elmondta, a játékos fejlődésével kiérdemelte a profi szerződés lehetőségét, ezért természetes volt, hogy tovább léphet pályafutásában, írja Duna Online. A tartós hőség miatt különleges kezdeményezéssel segíti a dunaújvárosiakat a Kultik mozi. Az intézmény közleménye szerint a jelenleg érvényben lévő harmadfokú hőségriasztás idején június 30-án kedden és július 1-én szerdán délelőtt 10 és a délután 2 óra között minden érdeklődő előtt megnyitja kapuit. A megjelölt időszakban bárki betérhet a klimatizált moziba, ahol a vetítések szünetelnek, így a légkondicionált moziterem csendes, nyugodt pihenőhelyként szolgál a kánikula elől menekülők számára. A vendégeket egy palack hűtött ásványvízzel is várják. A Kultik Dunaújváros hangsúlyozza, a lehetőség nem mozi jegyhez kötött, bárki igénybe veheti, aki szeretne néhány órát hűvös környezetben eltölteni. További részletek a Duna Online oldalán. A madármentés alapjaira hívta fel a figyelmet a nagy melegben a mái madármentő állomás itt Fejér vármegyében is. A hőbuta gyanús, napon fekvő madár árnyékba emelése után a tarkójára néhány csepp langyos vizet lehet csepegtetni, majd nedves zsebkendőre fektetni. A magához tér a Csőre hegyére néhány csepp víz, elé tálkában pár korty tehető, közben pedig hívni kell a madármentőket. A kertekbe kitett csobogóhoz, madáritatóhoz odaszoknak a madarak, de csak akkor tegyük ki, ha rendszeresen újra töltjük. Ajánlásokat küldött a Fejér vármegyei bölcsödéknek és óvodáknak a hőség miatt az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Lannert Judit tárcavezető közölte, azt kérik az intézményektől, hogy a legforróbb órákban ne szervezzenek szabadtéri programokat, gondoskodjanak a gyermekek folyadékpótlásáról, az árnyékról és a hűsítésről, valamint a dolgozók jól létéről is. Holnap egy hidegfront hatására napközben egyre több felé alakulhat ki záporzivatar. Helyenként heves zivatarra is számítani kell, felhőszakadással, jégesővel, valamint viharos széllökésekkel, és az esti órákban is zenghet az ég. Az ország nagy részén még nem szűnik meg a hőség, 33 és 39 fok között alakul a hőmérséklet. A kora reggeli órákra is csak 18 és 26 fok közé hűl a levegő. A Dunántúlon többfelé élénk, erős lesz az északi-északnyugati szél, máshol a változó irányú légmozgás, főként zivatarok idején lehet erős, viharos.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Sok helyen kritikus a vízellátás az országban, megdőlhetett a napi középhőmérsékleti rekord, tetőzik a kánikula. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén, erről beszélt napirend előtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, sok helyen vízkorlátozás érvényes. A nagy hőségben másfél-kétszeres a vízigény, a fogyasztás pedig tovább emelkedik, így újabb településeken is kialakulhat tartós hiány. A Pest vármegyei Szadán meg is szűnt a vezetékes vízszolgáltatás. Azonnali intézkedésekre volt szükség, az országot lajtos és tartálykocsik járják. A kormányfő ismét azt kérte, a következő napokban csak akkor használjunk ivóvizet, ha az valóban szükséges. Vezetékes vízzel ne locsoljunk, ne mossunk autót, ne töltsünk medencét. Azt is közölte, átfogó programot indítanak a vízi közmű megújítására, fejlesztik az öntözési rendszereket, megalkotják az új klímatörvényt. Több tízezer autósra vár rendszámcsere a következő hónapokban. A plug-in hibrid autók tulajdonosainak kell zöldről fehérre cserélni a rendszámokat. A határidő november 30-a. A számcserét a kormányablakokban lehet intézni, érdemes nem az utolsó pillanatban bemenni, mert a határidő jogvesztő. Aki későn terjeszti be az igényt és nem számol a rendszám gyártási idejével, annak járműve december 1-től már nem vehet részt a forgalomban. A jövőben a zöld rendszám a tisztán elektromos modellekhez kapcsolódhat majd. Eddig 8 millió forint felajánlás érkezett a venezuelai földrengés károsultjainak megsegítésére az ökumenikus segélyszervezethez. A múlt heti természeti katasztrófa miatt mintegy 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. A nemzetközi adatok szerint 1 millió 800 ezeren szorulnak humanitárius segítségre, köztük 680 ezer gyermek. A segélyszervezet a helyi evangélikus partner szervezetét kérte fel az adományok célba juttatására. Új napi középhőmérsékleti rekord születhetett tegnap. Az előzetes adatok alapján Budapest lágymányos állomáson 33,4 fok volt a napi középhőmérséklet, ami új országos csúcs lehet, ha véglegesítik. A korábbi rekord 2007-ben Dunaújvárosban született, mindössze 0,1 volt alacsonyabb a most mért adatnál. Tetőzik a hőség, sok napsütésre számíthatunk ma. A Dunától keletre lehet felhősebb az ég, arrafelé előfordulhat zápor, zivatar, viharos széllel. Kisebb eséllyel a Dunántúlon is lecsaphat egy-egy zápor. Nagyon erős az UV-sugárzás, a legmelegebb órákban kerüljük a tűző napot, mert hamar leéghetünk. A szél általában gyenge lesz. 36 és 42 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére is csak 24 és 32 fok közé hűl majd a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Az utolsó júniusi délelőtt utolsó órája olyan sztárokat tartogat, mint Madonna, vagy például a TLC, a Backstreet Boys. Az órát Oli Murs kezdi, Dance With Me Tonight, táncolj velem ma este. Én szerintem várjunk azért csütörtökig, addigra megszűnik majd a hőség. Vigyázzon magára mindenki a forróságban. 5 perccel múlt 11, ha dugó baleset van, várom az infót. 0620 55 55 155, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Azt hiszem Instán jött szembe egy videó, tömegoszlató vízágyút vetett be, ugyanis a rendőrség a Hősök terén, de nem kell megijedni, nem voltak zavargások. A rendőrség így próbált segíteni tegnap a kánikulában a Hősök terén. Sok mosolygos arc lett a végeredménye. Felfrissülés a folytatásban is, most a TLC dalával Waterfalls, vízesések a Besten.

0: Rest FM a legjobb zenéjék. 2 kilométeres torlódás alakult ki az M7-esen Budapest felé Érd és Törökbálint között munkavégzés miatt. Kitartást a hőségben, és érdemes ma is fokozottan figyelni arra, hogy ha hosszabb útra indulunk, legyen elegendő üzemanyag az autóban, legyen a kocsiban mindenképpen ivóvíz, akár több üveg is, frissítő, esetleg nedves törölköző arra az esetre, ha torlódás alakulna ki, vagy ha teljes útzár lépne életbe. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiket

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best
1: FM. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Majoros Rita indítja a hírek után Sonic Sky című dalát, azaz ég, amin most még szikrázóan süt a nap és egy darab felhőt nem látni. Holnap viszont jön a hidegfront, csütörtökre felfrissül a levegő, megszűnik a forróság. Részletek a hírekben, aztán indul a délután Ritával. Jó étvágyat, találkozzunk holnap is. Mákszem Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A Kultik mozi segít a hőségben. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Távozik az Acélbikák csapatától Cseh István, még a 21 éves Csémi Dávid továbbra is a DAV játékosa marad, és harmadik idényét kezdheti meg Dunaújvárosban. Cseh István 2 évvel ezelőtt csatlakozott az Acélbikákhoz. Első szezonjában 34 mérkőzésen 5 pontot, a legutóbbi idényben pedig 29 találkozón 11 pontot szerzett. Ifjabb Azari Zsolt klubmenedzser elmondta, a játékos fejlődésével kiérdemelte a profi szerződés lehetőségét, ezért természetes volt, hogy tovább léphet pályafutásában, írja Duna Online. A rendkívüli időjárást a villamos energiahálózati berendezések is nehezen viselik, ezért megnőhet az üzemzavarok száma. Az E.ON a Feol portálnak elmondta, miért volt hétfőn Dunaújvárosban áramszünet több helyen is. A dunaújvárosi középfeszültségű hálózatukon egyszerre 2 földkábelt érintő hiba is keletkezett hétfő kora reggel. Az első probléma a belvárost érintette, ezt a cég szakemberei kora délutánra helyreállították. A másik a város szélén a stadion környékét érintő kábelhibának a behatárolását szintén megkezdték a kollégák. A sikeres vizsgálatot követően azonnal megkezdték a hiba javítását is, ami szintén sikerrel járhatott, mert a cég térképes keresőjében már nem volt Dunaújvárosra vonatkozó aktuális üzemzavar, írja a Feol. Tovább súlyosbodik a vízhiány Magyarországon. A rendkívüli állapot miatt Fejérvár megye egy részét is elérte. Mány, Alcsút, Doboz, Tabajd és Felcsút településeken jelenleg vízhiány van. A Fejérvíz hangsúlyozza, hogy munkatársaik nagy erőkkel dolgoznak a helyzet kezelése és a vízellátás mielőbbi stabilizálása érdekében. Kérik a lakosságot, hogy a kialakult helyzetben tanúsítsanak türelmet, megértést és felelős együttműködést. Egyúttal a szolgáltató azt is kéri, hogy mindenki tudatosan és takarékosan használja az ivóvizet. Kerüljük a nem létfontosságú vízhasználatot, így például a locsolást, a medencetöltést, a gépjármű mosást és egyéb nagy vízigényű tevékenységeket, írja Feol. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István tájékoztatott, hogy 22 tagállam vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig, ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátás biztonságot, megkönnyíti a megújuló energia hasznosítását és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez itt Fejérvár megyében is. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Hőségben lesz részünk, sok napsütésre számíthatunk a térségben. Számottevő csapadék a legtöbb helyen nem várható. Általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. Reggel 26, délután 39 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
3: A vízmegtartás lesz az alapelv az új vízpolitikában. Évfélig még lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra. A házi kedvenceket is kíméljük a kánikulában. Villányi Eszter vagyok. Új alapokra helyezni a kormány Magyarország vízpolitikáját. Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben bejelentette, ennek részeként országos vízmegtartási program indul. Fejlesztik az öntözési rendszereket, megújítják a vízi közműhálózatot, és felkészítik a mezőgazdaságot az egyre gyakoribb aszályokra. A kormányfő azt is közölte, hogy elkészítik Magyarország új klímatörvényét. A felszólalásra reagálva a Fidesz együttműködést ajánlotta, Mi Hazánk pedig az akkumulátorgyárak külön adóztatását sürgette. A miniszterelnök ismét felhívta a figyelmet arra, hogy az ország több településén kritikus helyzet alakult ki a vízellátásban, ezért a következő napokban csak akkor használjunk ivóvizet, ha az valóban szükséges, vezetékes vízzel ne locsoljunk, ne mossunk autót és ne töltsük a medencéket. Ma éjfélig még lehet kérni részletfizetést a gépjárműadóra. Automatikus 5 havi pótlékmentes részletet lehet igényelni annak, aki elmulasztotta befizetni a közterhet, közölte az adóhivatal. A NAV mobil alkalmazásában mindössze pár kattintással el lehet intézni a kérelmet. Ezt eddig 32 000-en tették meg. Emellett elektronikusan és papír alapon is lehet kérni a részletfizetést. Házi kedvenceinket is megviseli a napok óta tartó extrém hőség. Ilyenkor néhány szabály betartásával sokat tehetünk azért, hogy biztonságban átvészeljék a kánikulát. Részletek Seres Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
4: Minden esetben biztosítsunk megfelelő mennyiségű folyadékot, 2-3 óránként is meg lehet tenni, hogy felfrissítjük a itató tálakat. Biztosítani kell, hogy szabadon el tudjanak húzódni árnyékos helyre. Ha utcán sétáltatjuk a házi kedvenceket, ilyenkor a forró aszfalt néhány perc alatt kiégetheti a tappancsaikat. Próbáljuk meg a nagyobb sétákat késő délután hüves területre lefolytatni. Ilyenkor energiában nem kell annyira túlsan táplálni az állatot, mint egyébként télen, vagy éppen a hűvösebb időszakokban, inkább a folyadékra kell a hangsúlyt fektetni, és próbáljuk meg az emberekre is odafigyelni, mert lehet egyébként, hogy egy-egy állat azért van rosszul tartva, mert akár a gazdájával van valami probléma.
3: A hírek végén már is mondom az időjárás részleteit. Tetőzik a hőség, sok napsütésre számíthatunk ma. A Dunától keletre lehet felhősebb az ég, arrafelé előfordulhat zápor, zivatar, viharos széllel. Kisebb eséllyel a Dunántúlon is lecsaphat egy-egy zápor. Nagyon erős az UV-sugárzás, a legmelegebb órákban kerüljük a tűző napot, mert hamar leéghetünk. A szél általában gyenge lesz. 36 és 42 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére is csak 24 és 32 fok közé hűl majd a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Csodás délután, kellemes keddet mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Eljött a dél is, úgyhogy jöttem beköszönni, és hát tudják, jó étvágyat kívánok az ebédelőknek. Na meg, bírjuk ki együtt ezt a nagy hőséget, ma is a legjobb zenékkel, hát ezért is jöttem. Mindjárt jön a Black Attack és a Heartless, vagy Rihanna és az SOS, de most Sonickal indul az óra is a délután, már itt is a Sky.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, napsütés és szép délutánt kívánok mindenkinek, és vidámat. Bevallom őszintén, én egy picit már kezdem feladni, és ebben a nagy melegben egy kicsit kitikkadni, de már elvileg nem kell sokáig kibírnunk és kitartanunk, hogy holnap-holnap után jön egy pici enyhülés. Én bevallom őszintén nagyon várom, pedig én tipikusan az az ember vagyok, aki borzasztóan jól viselem a meleget. Nincs is otthon légkondim, stb., de ez most már valahogy egy kicsit sok. Reggel, ahogy éppen zuhanyoztam, és kitöltöttem a tusfürdőt a kezembe, a tusfürdő is meleg volt a fürdőszobában, szóval egyszerűen már szinte agyrém, de gyanítom, ezzel egyáltalán nem vagyok egyedül, szóval tartsunk ki ma délután is együtt. Nagyon remélem, hogy a legtöbben olyan helyen vannak, ahol tudnak hűsölni, és ott hallgatják a Best FM-et, igyanak egy jó nagy pohár hideg vizet, ne feledkezzenek meg ma sem a hidratálásról, és hallgassuk együtt a legjobb zenéket. Ha valakinek ma is vannak isteni hűsítő tippjei, vagy egy jó nagy körögdínyéje behűtve, akkor küldj el. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek és a dinnyék is, és a közlekedési infokat is ide várom majd, a nap kérdésére is a választ. Előtte még Sanyi dalát hozom. I love your smile, itt a Best

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

0: Fest FM a legjobb zenék, ma is utazhatunk együtt ebben a nagy melegben, vigyázzunk egymásra, vigyázzunk magunkra az utakon. Tudják, nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy ha elindulunk, akkor tele legyen a tank, legyen nálunk legalább egy palack víz, ha lehet, akkor azért hűsítsük magunkat, tartsunk több megállót, és figyeljünk az M1-esen, ugyanis Budapest felé Herceghalom és Biatorbágy között torlódás van a külső sávban, a terelésben, az erős forgalom miatt eléggé lassulnak az autók a 30-as és a 20-as kilométerek között. Az M7-esen, a bevezető szakaszon a 16-os és a 7-es kilométerek között mozgó munkavégzés mellett burkolati jeleket festenek a mai napon, úgyhogy a forgalom egy sávon halad, a munkaterület mögött több kilométeres a torlódás. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom ma is az útinfókat. Jó utat mindenkinek is, balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Zavaros az este,

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt By Alex és a Slepp és a Bababó, a folytatásban friss hírek érkeznek, mert hogy mindjárt egy óra. Utána érkezik Miller Dávid is és a Süt a Nap.
2: Hogyha veled vagyok, minden mese szép,
1: és üzenem Baby J. Blige is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Cseh István távozik az acélbikáktól, köszöntöm a hallgatókat. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Távozik az acélbikák csapatától Cseh István, még a 21 éves Csémi Dávid továbbra is a DAV játékosa marad, és harmadik idényét kezdheti meg Dunaújvárosban. Cseh István 2 évvel ezelőtt csatlakozott az acélbikákhoz. Első szezonjában 34 mérkőzésen 5 pontot, a legutóbbi idényben pedig 29 találkozón 11 pontot szerzett. Ifjabb Azari Zsolt klubmenedzser elmondta, a játékos fejlődésével kiérdemelte a profi szerződés lehetőségét, ezért természetes volt, hogy tovább léphet pályafutásában, írja a Duna Online. A tartós hőség miatt különleges kezdeményezéssel segíti a dunaújvárosiakat a Kultik mozi. Az intézmény közleménye szerint a jelenleg érvényben lévő harmadfokú hőségriasztás idején június 30-án kedden és július 1-én szerdán délelőtt 10 és délután 2 óra között minden érdeklődő előtt megnyitja kapuit. A megjelölt időszakban bárki betérhet a klimatizált moziba, ahol a vetítések szünetelnek, így a légkondicionált moziterem csendes, nyugodt pihenőhelyként szolgál a kánikula elől menekülők számára. A vendégeket egy palack hűtött ásványvízzel is várják. A Kultik Dunaújváros hangsúlyozza, a lehetőség nem mozi jegyhez kötött, bárki igénybe veheti, aki szeretne néhány órát hűvös környezetben eltölteni. További részletek a Duna Online oldalán. Tovább súlyosbolik a vízhiány Magyarországon. A rendkívüli állapot miatt Fejérvár megye egy részét is elérte. Mány, Alcsút, Doboz, Tabajd és Felcsút településeken jelenleg vízhiány van. A Fejérvíz hangsúlyozza, hogy munkatársaik nagy erőkkel dolgoznak a helyzet kezelése és a vízellátás mielőbbi stabilizálása érdekében. Kérik a lakosságot, hogy a kialakult helyzetben tanúsítsanak türelmet, megértést és felelős együttműködést. Egyúttal a szolgáltató azt is kéri, hogy mindenki tudatosan és takarékosan használja az ivóvizet. Kerüljük a lemlékt fontosságú vízhasználatot, így például a locsolást, a medencetöltést, a gépjárműmosást és egyéb nagy vízigényű tevékenységeket, írja Feol. A madármentés alapjaira hívta fel a figyelmet a nagy melegben a mái madármentő állomás itt Fejérvár megyében is. A hőbuta gyanús, napon fekvő madár árnyékba emelése után a tarkójára néhány csepp langyos vizet lehet csepegtetni, majd nedves zsebkendőre fektetni. A magához tér a Csőrehegyére néhány csepp víz, elé tálkában pár korty tehető, közben pedig hívni kell a madármentőket. A kertekbe kitett csobogóhoz, madáritatóhoz odaszoknak a madarak, de csak akkor tegyük ki, ha rendszeresen újra töltjük. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Hőségben lesz részünk, sok napsütésre számíthatunk a térségben. Számottevő csapadék a legtöbb helyen nem várható. Általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. Reggel 26, délután 39 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Hőségriasztás, előzzük meg a rosszul léteket, kibővítik a Balaton 24 napi jegyet, meleg rekordokat hozott a hétfő is. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Holnap éjfélig harmadfokú hőségriasztás van. Az egészségügyi miniszter arra figyelmeztetett, vigyázzunk magunkra és egymásra, fogyasszunk elég folyadékot, kerüljük a tűzőnapot, viseljünk világos szellős ruhát, használjunk fényvédőt, és amikor csak lehet, tartózkodjunk árnyékos vagy hűvösebb helyen. Hegedű Zsolt arra is kitért, a megelőzött rosszul létek az egészségügyi rendszeren nehezedő terhelést is csökkentik. Azonnal kérjünk segítséget, ha rosszul létet, szédülést, gyengeséget, fejfájást, légszomjat, zavartságot vagy ájulás közeli állapotot tapasztalunk. A tárcavezető azt is jelezte, holnap Semmelweis nap lesz, amely munkaszüneti nap az egészségügyi dolgozók számára. Az ügyeleti ellátás azonban biztosított. Kibővítik a Balaton 24 napi jegyet. Holnaptól augusztus végéig tesztjelleggel Siófokon és Balatonfüreden a jegy a helyi autóbusz közlekedésben is használható lesz, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán jelezte, hogy a tapasztalatok alapján később akár további településekre is kiterjeszthetik a rendszert. A Balaton 24 jeggyel a tó körüli vasútvonalakon, a helyközi autóbuszjáratokon és a balatonfenyvesi kisvasút járatain is korlátlan számban lehet utazni. Ma éjfélig még lehet kérni részletfizetést a gépjárműadóra. Automatikus 5 havi pótlékmentes részletet lehet igényelni annak, aki elmulasztotta befizetni a közterhet, közölte az adóhivatal. A NAV mobil alkalmazásában mindössze pár kattintással el lehet intézni a kérelmet. Ezt eddig 32 ezeren tették meg. Emellett elektronikusan és papír alapon is lehet kérni a részletfizetést. Sorozatban dőlnek meg a meleg rekordok itthon. Hétfőn új országos és fővárosi napi csúcs született. A Szódon 41,8 fokot mértek, ami több mint 3 fokkal magasabb az eddigi 2022-es rekordnál. Újpesten 40,3 fok volt, a korábbi több mint 3 fokkal alacsonyabb rekordot még 1947-ben mérték. Ezeken kívül a napi legmagasabb minimum hőmérsékleti csúcsok is megdőltek. Tetőzik a hőség, sok napsütésre számíthatunk ma. A Dunától keletre lehet felhősebb az ég, arrafelé előfordulhat zápor, zivatar, viharos széllel. Kisebb eséllyel a Dunántúlon is lecsaphat egy-egy zápor. Nagyon erős az UV-sugárzás, a legmelegebb órákban kerüljük a tűző napot, mert hamar leéghetünk. A szél általában gyenge lesz. 36 és 42 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére is csak 24 és 32 fok közé hűl majd a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Egy óra is elmúlt, most már lassan 5 perccel megy tovább a forróság és a délután is, de a hűsítő dallamok még ebben az órában is ránk várnak, mint a Simply Red és a Stars, de jön majd Jennifer Lopez is és a Love Don't Cost a Thing. Itt lesz majd a Yes Yes és a Gyengé, de most David Guetta indít, és a Just a Little More Love. Én Majoros Rita vagyok, szép napot!
0: Best FM!

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best.

Best FM-a a legjobb zenék. Itt ebédnél felvetődött egy kérdés, úgyhogy arra gondoltam, ez lesz a nap kérdése is. Ha jönne egy földön kívüli, és azt mondaná nekünk, hogy elvinne egy hetes földön kívüli utazásra, de cserébe, amíg ez alatt az egy hét alatt mi össze-vissza utazgatunk, addig a földön eltelik 15 év. Ezt valaki bevállalná? Én bevallom őszintén, szerintem nem. Nekem ez volt a válaszom, szimplán azért, mert nem akarnám, hogy úgy jöjjek vissza, hogy eltelt 15 év, és mi lesz a családom, a stb. Én lehet, hogy nem lennék ilyen merész. Na de önök, hogy lennének ezzel? Van most olyan élethelyzet esetleg, vagy olyan élethelyzetben valaki, hogy ezt nagyon szívesen bevállalná? Mert hogy itt nálunk volt egyébként, aki azt mondta, hogy ha 20 éves lenne, akkor lehet, hogy bemerné vállalni. Na de érdekelnek a válaszok. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefon számunk. Jöhetnek ide az üzenetek, de ott vagyunk Facebookon, Instagramon is, várom a válaszokat. Cserébe 2001-be ugrunk vissza az időbe Jennifer Lopez-zel, ott is forróság van, tengerpart és tánc, úgyhogy legyen itt is. Love Don't Cost a Thing, itt a Best FM-en.

0: többek között az M7-esen, mert a bevezető szakaszon a 16-os és a 7-es kilométerek között mozgó munkavégzés mellett burkolati jeleket festenek. A forgalom egy sávon halad, a munkaterület mögött pedig több kilométer hosszan lassulás van, torlódás. Aztán, ami Budapestet illeti, kaptam egy információt a Rákóczi útról, hogy baleset történt a keleti pályaudvar és a Blahalújza tér közötti szakaszon, ott a Huszár utca környékén, ezt írja Laci. Nagyon köszönöm az infót, várom őket a folytatásban is, 0620 55 55 155, de most jött rögtön egy, vagy ebben a pillanatban az SMS falunkra, ha jól látom, Kirától, hogy a Népligetnél is baleset történt a Könyves Kálmán körúton, méghozzá Vajda Péter utca és a Könyves Kálmán körúti kereszteződésben. Nagyon köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is, 0620 55 55 155 a számunk, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es, és 2000-es évek felejtelésével.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szép délutánt a Hősök játszunk dalával, na de megyek is tovább, mert hogy pár perc és délután 2 óra lesz, és egy olyan dallal indítom a következő órát, amit garantáltam mindenki tud énekelni, akár autóban, akár munkahelyen, akár lazulás közben. Szóval mindjárt 2 óra jönnek a hírek, aztán Britney Spears és a Toxic. És zenél majd a jetlag is jön, a nincs lehetetlen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Cseh István távozik az acélbikáktól, köszöntöm a hallgatókat. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Távozik az acélbikák csapatától Cseh István, míg a 21 éves Csémi Dávid továbbra is a DAV játékosa marad, és harmadik idényét kezdheti a Dunaújvárosban. Cseh István 2 évvel ezelőtt csatlakozott az acélbikákhoz. Első szezonjában 34 mérkőzésen 5 pontot, a legutóbbi idényben pedig 29 találkozón 11 pontot szerzett. Ifjabb Azari Zsolt klubmenedzser elmondta, a játékos fejlődésével kiérdemelte a profi szerződés lehetőségét, ezért természetes volt, hogy tovább léphet pályafutásában, írja a Dunaújváros. Tovább súlyosbolik a vízhiány Magyarországon. A rendkívüli állapot miatt Fejérvár megye egy részét is elérte. Mány, Alcsútdoboz, Tabajd és Felcsút településeken jelenleg vízhiány van. A Fejérvíz hangsúlyozza, hogy munkatársaik nagy erőkkel dolgoznak a helyzet kezelése és a vízellátás mielőbbi stabilizálása érdekében. Kérik a lakosságot, hogy a kialakult helyzetben tanúsítsanak türelmet, megértést és felelős együttműködést. Egyúttal a szolgáltató azt is kéri, hogy mindenki tudatosan és takarékosan használja az ivóvizet. Kerüljük a említett fontosságú vízhasználatot, így például a locsolást, a medencetöltést, a gépjármű mosást és egyéb nagy vízigényű tevékenységeket, írja Feol. Körülbelül 200 négyzetméteren égett az aljnövényzet Füle térségében az M7-es autópálya 82-es és 83-as kilométerek közötti szakaszának közelében, adta hírül a katasztrófa védelem. Tájékoztatójukból kiderült, hogy a szabadtéri tűzhöz a Balaton Tűzfői Hivatásos és a polgári önkormányzati tűzoltók vonultak, akik két vízsugárral elfojtották a lángokat. A madármentés alapjaira hívta fel a figyelmet a nagy melegben a máji madármentő állomás itt Fejérvár megyében is. A hőbuta gyanús, napon fekvő madár árnyékba emelése után a tarkójára néhány csepp langyos vizet lehet csepegtetni, majd nedves zsebkendőre fektetni. A magához tér a Csőre hegyére néhány csepp víz, elé tálkában pár korty tehető, közben pedig hívni kell a madármentőket. A kertekbe kitett csobogóhoz, madáritatóhoz odaszoknak a madarak, de csak akkor tegyük ki, ha rendszeresen újra töltjük. Ajánlásokat küldött a Fejérvár megyei bölcsödéknek és óvodáknak a hűség miatt az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Lannert Judit tárcavezető közölte, azt kérik az intézményektől, hogy a legforróbb órákban ne szervezzenek szabadtéri programokat, gondoskodjanak a gyermekek folyadékpótlásáról, az árnyékról és a hűsítésről, valamint a dolgozók jól létéről is. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Hőségben lesz részünk, sok napsütésre számíthatunk a térségben. Számottevő csapadék a legtöbb helyen nem várható. Általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. Reggel 26, délután 39 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Hőségriasztás, ne használjunk ivóvizet öntözésre. Holnap munkaszüneti nap lesz az egészségügyi dolgozóknak, északkeleten lecsaphatnak zivatarok. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén. Erről is beszélt napi rendelőti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, sok helyen vízkorlátozás érvényes, azonnali intézkedésekre volt szükség. Az országot lajtos és tartálykocsik járják. A kormányfő ismét azt kérte, a következő napokban csak akkor használjunk ivóvizet, ha az valóban szükséges, vezetékes vízzel ne locsoljunk, ne mossunk autót és ne töltsük a medencéket. Holnap Semmelweis nap lesz. A Magyar Egészségügy napja munkaszüneti nap a szektor dolgozóinak, ugyanakkor az ügyeleti ellátás folyamatos. Zárva lesznek a házi orvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók, valamint a gyógyszertárak. Itt is az ügyeleti rend érvényesül. A nyitvatartó patikák listáját a gyógyszertár adatbázisban és az egészségablak applikációban is megtalálják. Elkészült a módszertan, amely biztosítja a kórházi fertőzések mérését és publikálását. Az egészségügyi miniszter a Semmelweis napi ünnepségen arról beszélt, őszelején indul az adatok nyilvános közzététele. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, az őszinte feltárásból lehet tanulás, biztonság és jobb betegellátás. A szakmát bevonva érthetően összehasonlító módon tájékoztatják majd a lakosságot és a döntéshozókat. keresett a magyar uborka. Idehaza a hagyományos konzervuborkát és kígyóuborkát is termesztenek. Ez utóbbi mostanában népszerűbb, mondta rádiónknak Varga István, a Fruitweb alelnöke.
4: Hagyományos konzervuborka ágazat az nagy rész Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található. Főként ott alakultak erre feldolgozó ipar is, konzervgyárak. Kígyóborka termesztés az nagy rész Szeged környékén, inkább Algyő, Szentes hajtatási területen zajlik. Megközelítőleg 150 hektáron, illetve az utóbbi időben egyre növekvő tendenciát mutatok el exportra, és 4600 tonna állítunk elő. Természetesen import ugyanúgy jelen van. Hozzá kell tenni, a magyar konzervuborkából is megközelítőleg 1500 tonna kerül exportra. Ez némileg csendesedett, egy picit felhasználás terén, inkább a kígyóborka került előtérbe.
3: Tetőzik a hőség, sok napsütésre számíthatunk ma, a Dunától keletre lehet felhősebb az ég, arrafelé előfordulhat zápor, zivatar, viharos széllel, kisebb eséllyel a Dunántúlon is lecsaphat egy-egy zápor. Nagyon erős az UV-sugárzás, a legmelegebb órákban kerüljük a tűző napot, mert hamar leéghetünk. A szél általában gyenge lesz, 36 és 42 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére is csak 24 és 32 fok közé hűl majd a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: 2 óra után is csupa izgalom és csupa fantasztikus hangulatú dal. Ez mind itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Hozom a Pets and Small dalát, jön a Feel Good, It lesz a White Town és a Your Woman. Na meg Christina Aguilera, Lil Kim, Maya és Pink és a Lady Marmalade. Britney Spears pedig jól beindítja az órát. Jön a Toxic, szép napot!
1: Best

Best FM a legjobb zenék. A mai nap kérdése az, hogyha egyszer csak jönne egy földön kívüli, és azt mondaná, hogy elvisz minket egy hétre egy utazásra a világűrbe és mindenhová, de cserébe a földön, neközben eltelik 15 év. Akkor ki vállalná be? Anita azt írja, nem vállalná be. Hiába csak egy hét nekem, 15 év alatt a gyerekeim felnőnének, abból nem kérek. A világűr csodálatos lehet, de a családom fontosabb. Megértem, én is valószínűleg ezért nem választanám, mert hogy a családomtól azért 15 év, az nagyon sok idő távol lenni. Zoltán írja, azonnal mennék. Mindig is érdekelt az univerzum. 15 év sok, de legalább látnám azt, amiről az emberiség csak álmodik. Akár ebből a szempontból is érthető. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ki vállalná be? Vannak olyan merészek, mint Zoli? Ebben biztos vagyok, hiszen nem egy ilyen üzenet érkezett, na de jövök majd a többivel is. Előtte utazunk megint egy picit az időbe, a Pets and Small-a 99-ig megyünk. Jó régen volt. Jön egy napfényes, energikus, igazán optimista dal. Ez a Feel Good, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Dante Thomas, Miss California. Ezt a dalt hallottuk az imént. Sajnos sosem jártam még Kaliforniában, de valahogy úgy tudom elképzelni, hogy mindig csodásan süt a nap, mindenki csinos, mindenki a tengerparton van, sütteti magát, vagy akár ott edzegetnek az emberek, és egyszerűen mindig jó a hangulat. Na de, térjünk rá a magyarországi utakra, innen Kaliforniából, mert hogy jövök a legfrissebb közlekedési információkkal. Például a Bocskai útról, mert hogy az Újbuda központban baleset történt Budapesten, úgyhogy ezzel kell számolni, és erre kell figyelni, illetve a 441-es főúton Kecskemét és Nagykörös közötti szakaszon három autó ütközött, a 24-es kilométernél a forgalom felpályás útszár mellett váltakozó irányban halad. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Bárkinek van még útinfója, megköszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja rá.

0: Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőit a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron! 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejtelmezői.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es,

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Öröm teli a reggel, szemhét csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: és a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élmezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szerepet,
1: a lényeg a szeretet, élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz, és
1: lesz még valaki, élvezd!
0: Ha annak látszik, ami marad itt,

0: élveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt, tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulhatsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmasat teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik, élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A Kultik mozi segít a hőségben. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A tartós hőség miatt különleges kezdeményezéssel segíti a dunaújvárosiakat a Kultik mozi. Az intézmény közleménye szerint a jelenleg érvényben lévő harmadfokú hőségriasztás idején június 30-án kedden és július 1-én szerdán délelőtt 10 és délután 2 óra között minden érdeklődő előtt megnyitja kapuit. A megjelölt időszakban bárki betérhet a klimatizált moziba, ahol a vetítések szünetelnek, így a légkondicionált moziterem csendes, nyugodt pihenőhelyként szolgál a pánikola elől menekülők számára. A vendégeket egy palack hűtött ásványvízzel is várják. A Kultik Dunaújváros hangsúlyozza, a lehetőség nem mozi jegyhez kötött, bárki igénybe veheti, aki szeretne néhány órát hűvös környezetben eltölteni. További részletek a Duna Online oldalán. A rendkívüli időjárást a villamos energia hálózati berendezések is nehezen viselik, ezért megnőhet az üzemzavarok száma. Az E.ON a FEOL portálnak elmondta, miért volt hétfőn Dunaújvárosban áramszünet több helyen is. A dunaújvárosi középfeszültségű hálózatokon egyszerre két földkábelt érintő hiba is keletkezett hétfő kora reggel. Az első probléma a belvárost érintette, ezt a cég szakemberei kora délutánra helyreállították. A másik a város szélén a stadion környékét érintő kábelhibának a behatárolását szintén megkezdték a kollégák. A sikeres vizsgálatot követően azonnal megkezdték a hiba javítását is, ami szintén sikerrel járhatott, mert a cég térképes keresőjében már nem volt a Dunaújvárosra vonatkozó aktuális üzemzavar, írja a FEOL. Ajánlásokat küldött a Fejér vármegyei bölcsödéknek és óvodáknak a hőség miatt az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Lannert Judit tárcavezető közölte, azt kérik az intézményektől, hogy a legforróbb órákban ne szervezzenek szabadtéri programokat, gondoskodjanak a gyermekek folyadékpótlásáról, az árnyékról és a hűsítésről, valamint a dolgozók jól létéről is. 3,6 milliárd forintot fordít a kormány a kórházi klímaberendezések azonnali karbantartására és fejlesztésére, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András tájékoztatott, hogy a munkát már több kórházban elkezdték, és készül egy átfogó hűtés-rekonstrukciós program is, itt Fejérvár megyében is. Holnap egy hidegfront hatására napközben egyre több felé alakulhat ki záporzivatar. Helyenként heves zivatarra is számítani kell, felhőszakadással, jégesővel, valamint viharos széllökésekkel, és az esti órákban is zenghet az ég. Az ország nagy részén még nem szűnik meg a hőség, 33 és 39 fok között alakul a hőmérséklet. A kora reggeli órákra is csak 18 és 26 fok közé gyúr a levegő. A Dunántúlon többfelé élénk, erős lesz az északi-északnyugati szél. Máshol a változó irányú légmozgás, főként zivatarok idején lehet erős, viharos.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Megérkeztünk a kedd délután kellős közepéhez, és általában ilyenkor találkozunk minden egyes nap. Itt a 93.1 Best FM-en. Köszöntöm a hallgatókat szeretettel, először jelentkezem így kedden. A mikrofon mögött Molek Csongor, este 6 óráig, és indítja az első óránkat. Danny Minogue, tőle szól az I Begin to Wonder.
3: 93.1 Best FM.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Üdvözlöm a hallgatók a Dunai Városból és a környékünkről. Már június utolsó napja van, 30-át írunk. Pál Emília bács Ditta, nagyon boldog névnapot, a születésnaposoknak pedig nagyon boldog születésnapot kívánok. 35. éve a mai nap, június 30-a a Magyar Szabadság napja, és 526 esztendeje Szent Pál napja, a keresztény vértanúk emléknapja. Híres emberek, akik a mai napon születtek, 60 éve látott napvilágot Iron Mike Tyson, a legfiatalabb nehézsúlyú box világbajnok. 142 éve született Szépernő, költő, író, újságíró, színpadi szerző, és 134 esztendeje látott napvilágot Lajta László, Kossuthia zeneszerző, népzenekutató. Aki bármilyen okból ünnepel ma, remélem velünk tart, Isten éltesse nagyon sokáig. Egy hölgycsapat következik az előadók listájából, nem már zenél nekünk a Best FM-en, mint a Spice Girls, és meghallgatjuk a Say You'll Be There című slágerüket.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: You know, I've been trying to get through this fixed color mind that sometimes your nightmare turns into your

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en mindenkinek jó utat kívánok, a közlekedőknek persze, kedves Dunói Városi autósok, és végzik a környékünkön is jó pár szakaszon az útkarbantartási munkálatokat, hogy éppen a közmépítési útépítési munkákat, például az 52-13-ason Szabadszállás-Szalkszentmártön összekötő út 19-es kilométerénél útszűkületre számítani kell. Aztán a 62-esen hasonló a helyzet, Dunaújváros Székesfehérvár másodrendű főúton a 8-as, 9-es kilométernél lassabb a haladás, és ugrunk egyet, az 51-esen közmépítési munkálatok miatt fennakadásra számítani kell Budapest-Baja-Herceg-Szent másodrendű főúton a 72-es, 76-os kilométer között mindkét irányban. Aki vezet most is, és van egyéb infója, kérem jelezze felénk relt szó rendőri aktivitásról is, 0630 74 74 777. Ez a telefonszámunk már évek óta. Most az Airpool Dodger felvételit hozom, a címe Moving Too Fast.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 93.1 Best FM-en. Tartalmas délutánt kedre, kedves Dunói Bersi hallgatók. Örülök, hogy itt vannak velünk, aki pedig most csatlakozott, őket is nagy szeretettel köszöntöm. Én még a stúdióból jelentkezem 2 órán keresztül, a nevem Molek Csongor, és hozom a nyári slágereket is. Két rockkal kezdünk, a dal pedig az All Summer Long.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A Dunántúlon már északira, északnyugatira fordul és megélénkül a szél, de továbbra is a napsütés lesz túlsúlyban. Köszöntöm Önöket, Lukács Bence vagyok az Oxygen Media híreivel. A hőség fokozott odafigyelést igényel, itatással a vadkár is mérsékelhető, írt a közösségi oldalán az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs kiemelte, a hosszantartó forróságban a vadállomány számára megfelelő mennyiségű, jó minőségű ivóvíz biztosítása életmentő. A bejegyzés szerint a vadászatra jogosultak kiemelt feladata, hogy a vadász területeken minél több az állatok igényeihez igazodó itatóhelyet alakítsanak ki, és folyamatosan gondoskodjanak ezek vízellátásáról is. Az eddigi adószakmai elnök helyettes lesz a NAV új elnöke. Tamásné Cinege Csilla célja a jogkövető adózóknak egyszerű és kiszámítható ügyintézést biztosító, továbbá a költségvetési érdekeket és a tisztességes gazdasági versenyt hatékonyan védő adóhivatal kialakítása lesz. A NAV adószakmai elnök helyettesének Czöndör Szabolcsot javasolja Kármán András pénzügyminiszter. Zavartalan a vízellátás Miskolcon és a térségben, de takarékos ivóvíz használatra kéri a lakosságot az önkormányzat. A szolgáltató észak-magyarországi regionális vízművek felkészült a megnövekedett vízigényre, viszont akárcsak országszerte ott is azt javasolják, hogy senki ne töltsön ivóvízzel medencét, az autómosást is halasszák el, a kerteket pedig a reggeli és az esti csúcsidőszakon kívül öntözzék. Országos és budapesti melegrekordok dőltek meg a hétvégén. Budakalászon 40, Újpesten 39,9 fokot mértek, a Kékestetőn is 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet. Emellett az éjszakai minimum hőmérsékletek is rekordmagasak voltak. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. A Hungaromet azt kéri, hogy 11 óra és 15 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűzenapon. Emellett kiemelt fontos a fényvédőkrém használata, valamint a vállattakaró ruházat és kalap. Drámaian rossz helyzetbe találta a költségvetést a Tisza kormány az átadás átvétel után, közölte a miniszterelnök. Miközben az előző kormány 3,7, majd 5%-os hiányról beszélt, a büdzsé hiánya még a várhatóan ősszel megérkező uniós forrásokkal együtt is meghaladhatja a 7%-ot. Magyar Péter a hétvégi háromnapos informális kormányülésről szólva elmondta, hogy a többi közt a gazdaság újraindításának feltételeiről, a kiemelt beruházásokról, az átvilágítások első eredményeiről, a külpolitikai feladatokról és a nemzetbiztonsági kérdésekről egyeztettek. Ajánlásokat küldött a bölcsödéknek és óvodáknak a hőség miatt az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Lannert Judit tárcavezető közölte, azt kérik az intézményektől, hogy a legforróbb órákban ne szervezzenek szabadtéri programokat, gondoskodjanak a gyermekek folyadékpótlásáról, az árnyékról és a hűsítésről, valamint a dolgozók jólétéről is. Híreink végén az időjárásról. Sok napsütés várható fátyol és gomoly felhőkkel, helyi zápor, hőzivatar nagyobb eséllyel a Dunától keletre fordulhat elő, az északi a szél főként a Nyugat-Dunántúlon megélénkülhet, zivatar környezetében azonban erős viharos széllökések is lehetnek, a hőmérséklet csúcsértéke 36 és 42 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Itt vagyunk még a 93.1 Best FM-en. Remélem, Dunaújváros és a környék. Üdv mindenkinek! A mikrofonnál Molek Csongor még 120 percen keresztül. És az előbb hallgatunk egy rövid részletet az óraindító felvételből. Ez nem más, mint Kid Rock előadásában az All Summer Long című sláger.
3: 93.1 Best FM.

Ez itt a 93 egy Best FM, a legjobb zenék. Szép keddet mindenkinek, sokan melúznak, még tudom. Neki kitartást kívánok, a többieknek pedig jó pihenést. A mikrofon mögött Molek Csongor, holnap már szerda, és elméletileg érkezik a változás időjárásunkat illetően. Ezt mondják a hozzáértők, egy hidegfront hatására a délutáni órákban már egyre több felé alakulhat ki némi frissítő csapadék, eső esetleg zápor formájában, és az ország nagy részén nem szűnik meg a hőség, 32-37 fok körül alakul a csúcsérték, viszont kellemesebbnek érezzük majd. A változó irányú szélmozgást erős lökések kísérik majd. A reggeli órákban marad ez a 19-22 fok, és pollenterhelés, kedves allergiás hallgatók, csalánfélék, útifű, pásítfűfélék és a gombák pollen szintje van közepes magas tartományban. Mindenki ügyeljen a folyadékbevitelre, és inkább vízből, ásványvízből fogyasszanak 3-3,5 litert minimum napi szinten felnőtteknél. Most Nio zenél, és meghallgatjuk a Because of You című dalt.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Kedves hallgató, 9. alkalommal rendezték meg még szombaton kis hazánk legnagyobb vízifutamát, a MOL Balaton átevezést. És annak ellenére, hogy brutális volt a hőség, több mint 4000-en teljesítették a Zamárdi-Tihany-Zamárdi útvonal 8 kilométeres távját, írja dunaivers.com hírportál. A 9. MOL Balaton átevezés többi 4000 résztvevője az indulás után ezúttal is a Tihanyi apátság felé vette az irányt, aztán egy fordulókapun áthaladva a Szabad strandra visszaérkezve teljesítette a 8 kilométeres távot. A legnépszerűbb vízi eszköz a SUP és a kajak volt. A célraérkezést követően mindenki megkapta jól megérdemelt egyedi befutó érmét, amely mellé vitaminvíz és egy protein szelet is járt. A kőkemény hőség ellenére a hangulatra sem lehetett panasz. Az esemény végén az egyes kategóriák 3 legjobb időeredményét elérő egységeit ezúttal is külön díjazták. A nap abszolút legjobb idejét a hullámtörők nevű kajakos egység érte el, 33 perc 4 másodperc alatt teljesítették a távot. Ott van a teljes beszámoló a dunaivers.com hírportálon. Most énekel egyet a besten, Whitney Houston, és szól az I'm Your Baby Tonight.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93.1 Best FM-en, ezt mindig hozzátesszük, de hát ezt jól tudják azon hallgatók, akik velünk vannak minden nap. A mikrofon mögött Molek Csongor még egy órán keresztül, és közlekedési infókkal is jelentkezem hamarosan, aki vezet, az is maradjon a Best FM-en. Mutatom, mivel kezdünk, Rihanna és T.I. közös számával, ez a Live Your Life.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Reklámot hallottak.
4: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: A Dunántúlon már északira, északnyugatira fordul és megélénkül a szél, de továbbra is a napsütés lesz túlsúlyban. Köszöntöm Önöket, Lukács Bence vagyok az Oxygen Media híreivel. Csoportos létszámcsökkentést jelentett be a Richter, mértéke 30 napra vetítve meghaladja a 30 főt, erről tájékoztatták Budapest főváros kormányhivatalát is. A tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is főként a hatóanyaggyártási területeket érinti. Idén nyáron is tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretett Szolgálat, radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű akcióban iskolatáskákat, füzeteket, írószereket és egyéb tanfelszereléseket gyűjtenek augusztus 10-éig. A programot pénzadományjal is lehet támogatni az adomány.jobbadni.hu oldalon, vagy a 1358-as adományvonal hívásával. Augusztus 2. felében áruházi gyűjtéseket is szerveznek a többi között Budapesten, Debrecenben és Szegeden. Az Európai Unió 5 millió eurós segélyt nyújt a venezuelai földrengések okozta humanitárius szükségletek fedezésére. A segítség az otthonukat elhagyni kényszerültek menedékének és egészségügyi ellátásának biztosítására összpontosít, közölte az Európai Bizottság. A brüsszeli közlemény szerint a pénzügyi segély mellett az Unió humanitárius légihidat is szervez, hogy a legszükségesebb ellátmányt közvetlenül az érintett területekre szállítsa. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Ez utóbbi azt jelenti, hogy minden szociális intézménynek be kell fogadni a hajléktalanokat, a szociális munkásokat és a hatóságok fokozottan figyelnek az utcán élőkre, emellett a lakosságot is erre kérik. Országos és budapesti melegrekordok dőltek meg a hétvégén. Budakalászon 40, Újpesten 39,9 fokot mértek, a Kékestetőn is 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, emellett az éjszakai minimum hőmérsékletek is rekordmagasak voltak. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. A Hungaromet azt kéri, hogy 11 óra és 15 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűzönapon, emellett kiemelt fontos a fényvédőkrém használata, valamint a vállattakaró ruházat és kalap. Több mint 130 ezer liter vizet osztottak ki a hétvégén a szabadtéri rendezvényeken. Országszerte több száz párakapu működik, 110 településen kellett vízkorlátozást elrendelni, a tűzoltóknak pedig már több mint 350 szabadtéri tűzhöz kellett kivonulniuk. Az elmúlt két napban egyetlen tervezett műtét sem maradt el, 5 intenzív osztályon ugyanakkor meghívásodott a klímaberendezés, amelyek javítását azonnal megkezdték. Ajánlásokat küldött a bölcsödéknek és óvodáknak a hőség miatt az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Lannert Judit tárcavezető közölte, azt kérik az intézményektől, hogy a legforróbb órákban ne szervezzenek szabadtéri programokat, gondoskodjanak a gyermekek folyadékpótlásáról, az árnyékról és a hűsítésről, valamint a dolgozók jólétéről is. Híreink végén az időjárásról. Sok napsütés várható fátyol és gomoly felhőkkel. Helyi zápor, hőzivatar nagyobb eséllyel a Dunától keletre fordulhat elő. Az északi a szél főként a Nyugat-Dunántúlon megélénkülhet. Zivatar környezetében azonban erős viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet csúcsértéke 36 és 42 fok között alakul.
4: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
6: A Kultik mozi segít a hőségben. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media híreit hallják. A tartós hőség miatt különleges kezdeményezéssel segíti a dunaújvárosiakat a Kultik mozi. Az intézmény közleménye szerint a jelenleg érvényben lévő harmadfokú hőségriasztás idején június 30-án kedden és július 1-én szerdán délelőtt 10 és délután 2 óra között minden érdeklődő előtt megnyitja kapuit. A megjelölt időszakban bárki betérhet a klimatizált moziba, ahol a vetítések szünetelnek, így a légkondicionált moziterem csendes, nyugodt pihenőhelyként szolgál a pánikol elől menekülők számára. A vendégeket egy palack hűtött ásványvízzel is várják. A Kultig Dunaújváros hangsúlyozza, a lehetőség nem mozi jegyhez kötött, bárki igénybe veheti, aki szeretne néhány órát hűvös környezetben eltölteni. További részletek a Duna Online oldalán. A rendkívüli időjárást a villamos energia hálózati berendezések is nehezen viselik, ezért megnőhet az üzemzavarok száma. Az E.ON a FEOL portálnak elmondta, miért volt hétfőn Dunaújvárosban áramszünet több helyen is. A dunaújvárosi középfeszültségű hálózatokon egyszerre két földkábelt érintő hiba is keletkezett hétfő kora reggel. Az első probléma a belvárost érintette, ezt a cég szakemberei kora délutánra helyreállították. A másik a város szélén a stadion környékét érintő kábelhibának a behatárolását szintén megkezdték a kollégák. A sikeres vizsgálatot követően azonnal megkezdték a hiba javítását is, ami szintén sikerrel járhatott, mert a cég térképes keresőjében már nem volt a Dunaújvárosra vonatkozó aktuális üzemzavar, írja a FEOL. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István tájékoztatott, hogy 22 tagállam vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig, ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátás biztonságot, megkönnyíti a megújuló energia hasznosítását és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez, itt Fejér vármegyében is. Ajánlásokat küldött a Fejér vármegyei bölcsödéknek és óvodáknak a hűség miatt az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Lannert Judit tárcavezető közölte, azt kérik az intézményektől, hogy a legforróbb órákban ne szervezzenek szabadtéri programokat, gondoskodjanak a gyermekek folyadékpótlásáról, az árnyékról és a hűsítésről, valamint a dolgozók jól létéről is. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Hőségben lesz részünk, sok napsütésre számíthatunk a térségben. Számottevő csapadék a legtöbb helyen nem várható. Általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. Reggel 26, délután 39 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Maradtunk itt remélhetőleg a 93-1 Best FM-en, így kett késő délután Dunaújváros és a környék. Hát üdv mindenkinek, remélem lazulnak, mert pihennek a legtöbben. Én Molek Csongor vagyok, és a következő óra még a miénk. Tia és Rihanna közös számával beindítjuk az utcsó közös felvonásunkat. Ez egy ózonos feldolgozás, a Live Your Life.
4: 93-1 Best FM.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en közlekednek sokan, úton vannak, figyeljenek a többiekre is, kedves Dunói Városi autósok. Közmépítési munkákat végeznek még az 52-13-ason, Szabadszállás Szalcent Márton összekötő úton. A 19-es kilométernél az útszűkület lassítja még a közlekedést. És hasonló helyzet a 62-esen, Dunaujvár a Székesfehérvár másodrendű főúton a 8-as, 9-es kilométernél, itt is útszűkület van érvényben. Akinek egyéb infója is akad közlekedéssel kapcsolatban, jelezheti bátran, ha csörök például 30-as, 74-74, 777, ez a telefonszámunk, előre is kösz szépen. A Madison Avenue zenél most a Besten, és meghallgatjuk azonnal a Who the Hell Are You című dalt.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Dr. Béres.
2: My name is Victor, you can take a picture.

A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék, megint a sport van fókuszban, hiszen a Győri Aquasport Központ adott otthont az úszók regionális delfin bajnokságának június 27-én és 28-án, és az U9-es, valamint U10-es korosztály számára megtartott viadalon a DKS-e tehetséges fiataljai is megmérették magukat. A 33 egyesület több mint 200 versenyzőjét felvonultató mezőnyében, 16 dunaújvárosi úszó ugrott medencébe, és alaposan ki is tettek magukért a mieink is, kedves hallgatók, mivel több szép egyéni csúcsot úszva, 3 ezüst és 5 bronzéremmel az összesített éremtábla 12. helyére fejezték be a viadal küzdelmeit, úgyhogy szívből gratulálunk. A dobogós eredményeket megtalálják a dunaujvaros.com hírportál aktuális cikkében, ettől azért részletesebben. A folytatás pedig Sophia Alice Baxter felvételét hozza nekünk, meghallgatjuk a Murder on the Dance Floor című slágert.

0: is kegyetlen, mint halottját az itt agyott.
1: Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék, dunaújvárosi hallgatók, CJ Lewis-tól szól mindjárt az Art to the A című felvétel, és ezzel szeretném megköszönni a figyelmet a mai napra mindenkinek. Remélem, jól érezték magukat, további tartalmas délutánt kívánok, és lassan-lassan kora estét, holnap pedig szerdán délután 3-tól ismét hozom majd a legjobb zenéket, amelyekkel garantált a zenei változatosság egész nap egyébként. Molek Csongort hallották, hello!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: A Kultik mozi segít a hőségben. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A tartós hőség miatt különleges kezdeményezéssel segíti a dunaújvárosiakat a Kultik mozi. Az intézmény közleménye szerint a jelenleg érvényben lévő harmadfokú hőségriasztás idején június 30-án kedden és július 1-én szerdán délelőtt 10 és délután 2 óra között minden érdeklődő előtt megnyitja kapuit. A megjelölt időszakban bárki betérhet a klimatizált moziba, ahol a vetítések szünetelnek, így a légkondicionált moziterem csendes, nyugodt pihenőhelyként szolgál a pánikola elől menekülők számára. A vendégeket egy palack hűtött ásványvízzel is várják. A Kultik Dunaújváros hangsúlyozza, a lehetőség nem mozi jegyhez kötött, bárki igénybe veheti, aki szeretne néhány órát hűvös környezetben eltölteni. További részletek a Duna Online oldalán. Tovább súlyosbolik a vízhiány Magyarországon. A rendkívüli állapot miatt Fejérvár megye egy részét is elérte. Mány, Alcsút, Doboz, Tabajd és Felcsút településeken jelenleg vízhiány van. A Fejérvíz hangsúlyozza, hogy munkatársaik nagy erőkkel dolgoznak a helyzet kezelése és a vízellátás mielőbbi stabilizálása érdekében. Kérik a lakosságot, hogy a kialakult helyzetben tanúsítsanak türelmet, megértést és felelős együttműködést. Egyúttal a szolgáltató azt is kéri, hogy mindenki tudatosan és takarékosan használja az ivóvizet. Kerüljük a említett fontosságú vízhasználatot, így például a locsolást, a medencetöltést, a gépjármű mosást és egyéb nagy vízigényű tevékenységeket, írja a FEOL. Körülbelül 200 négyzetméteren égett az aljnövényzet Füle térségében az M7-es autópálya 82-es és 83-as kilométerek közötti szakaszának közelében, adta hírül a katasztrófa védelem. Tájékoztatóinkból kiderült, hogy a szabadtéri tűzhöz a Balaton tűzfői hivatásos és a polgári önkormányzati tűzoltók vonultak, akik két vízsugárral elfojtották a lángokat. Ajánlásokat küldött a Fejérvár megyei bölcsödéknek és óvodáknak a hőség miatt az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Lannert Judit tárcavezető közölte, azt kérik az intézményektől, hogy a legforróbb órákban ne szervezzenek szabadtéri programokat, gondoskodjanak a gyermekek folyadékpótlásáról, az árnyékról és a hűsítésről, valamint a dolgozók jól létéről is. Holnap egy hidegfront hatására napközben egyre több felé alakulhat ki záporzivatar. Helyenként heves zivatarra is számítani kell, felhőszakadással, jégesővel, valamint viharos széllökésekkel, és az esti órákban is zenghet az ég. Az ország nagy részén még nem szűnik meg a hőség, 33 és 39 fok között alakul a hőmérséklet. A kora reggeli órákra is csak 18 és 26 fok közé gyúr a levegő. A Dunántúlon többfelé élénk, erős lesz az északi-északnyugati szél, máshol a változó irányú légmozgás főként zivatarok idején lehet erős, viharos.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Elkészítik Magyarország új klímatörvényét, fennakadásokat okoz a hőség több vasútvonalon, záporok, zivatarok frissíthetik majd fel a levegőt. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Új alapokra helyezni a kormány Magyarország vízpolitikáját. Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben bejelentette, ennek részeként országos vízmegtartási program indul. Fejlesztik az öntözési rendszereket, megújítják a vízi közműhálózatot és felkészítik a mezőgazdaságot az egyre gyakoribb aszályokra. A kormányfő azt is közölte, elkészítik Magyarország új klímatörvényét. A felszólalásra reagálva a Fidesz együttműködést ajánlott, a Mi Hazánk pedig az akkumulátorgyárak különadóztatását sürgette. Túl melegednek a motorvonatok az extrém hőségben, több vasútvonalon is fennakadások vannak, sokfelé pótlóbuszok viszik az utasokat. Egyes délutáni és esti járatok kimaradnak az elővárosi vonalakon is. A részleteket a Mávinform oldalon olvashatják. Semmelweis nap lesz holnap, a Magyar Egészségügy napja munkaszünet az ágazat dolgozóinak. Nem rendelnek a házi orvosok, fogorvosok, szakorvosok, az ügyeleti ellátás azonban folyamatos. A védőnői tanácsadók, illetve a gyógyszertárak zárva lesznek, itt is az ügyeleti rend érvényesül. A nyitvatartó patikák listáját a gyógyszertár adatbázisban és az egészségablak applikációban is megtalálják. A Semmelweis napot 1992 óta ünneplik. Július 1-e pedig 2011 óta munkaszüneti nap az egészségügyi dolgozók számára. Keresett a magyar uborka. Idehaza hagyományos konzervuborkát és kígyóuborkát is termesztenek. Ez utóbbi mostanában népszerűbb, mondta rádiónknak Varga István, a Fruitweb alelnöke.
3: Hagyományos konzervuborka ágazat az nagy rész Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található. Főként ott alakultak erre feldolgozó ipar is, konzervgyárak. Kígyóuborka termesztés az nagy rész Szeged környékén, inkább Algyő, Szentes hajtatási területen zajlik. Megközelítőleg 150 hektáron, illetve az utóbbi időben egyre növekvő tendenciát mutat, akár exportra is 4600 tonna állítunk elő. Természetesen import ugyanúgy jelen van. Hozzá kell tenni, a magyar konzervuborkából is megközelítőleg 1500 tonna kerül exportra. Ez némileg csendesedett, egy picit felhasználás terén inkább a kígyóuborka került előtérbe.
2: Holnapra bőven juthat napsütés, de záporok, zivatarok is, akár felhőszakadás is lehet. Még 32-38 fok lesz. Csütörtökön hideg front vonul át felettünk, kelet felé halad, több helyen számíthatnak esőre, záporra, zivatarra. Délutántól nyugaton már ismét több zavartalanabb napsütés valószínű. A hőség csillapodik, napközben már csak 25-30 fok lehet. Pénteken is jól jöhet egy esernyő, de a nap is előbb bújik, 26-31 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: Értem én, hogy mindenki teljesen oda van, hogy 100 évre visszamenőleg, meg 100 évre előre is az összes meleg rekord megdőlt. De hát könyörgöm, mikor dőljön meg? Hát nyár van. Hát olyannyira nyár van, hogy a következő egy órát is csak is és kizárólag nyári daloknak szenteljük, ráadásul nyári funky daloknak, mert hát ugye kedv van, ami ugye azt is jelenti, hogy majd Hangya csatlakozik hozzám 7-től, addig pedig én White Boy 6 és 7 között a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift. Best.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: És én már nem is számolom, hogy az utóbbi napokban, mondjuk az utóbbi egy hétben vagy tíz napban hány fokot emelkedett a nappali maximum, de egyet tudok. 5-tel emelkedett megint azon mixek száma, amelyeket vissza lehet hallgatni a Mixcloud profilomon. 155 mix ott van, elérhető tracklistával együtt, mixcloud.com/DJ Whiteboy. Ezt tessék keresni.

0: Facebooknál. White Boy.
1: Mindig egy picit emlékeztetni kell benneteket arra, hogy a Viper falunkra 0655555-re videók is jönnek ám, meg fotók. Nyugodtan elküldhetitek nekünk, hogy éppen hol hallgatjátok a Night Shiftet, jó? Egész nyugodtan. Persze lehet csak rövid szöveges üzenetet is írni, de azt megtehetitek SMS formájában is ugyanerre a telefonszámra 0625555-155, meg még e-maileket is várunk sok szeretettel, info@bestfmbudapest.hu.

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en.
1: Természetesen lesz még egy órányi funky itt a Besten. Természetesen hangjával, keddi reszidessünkkel a lemezjátszók mögött. Természetesen az előttugáló 60 percben 7 és 8 óra között. Szóval gyors helycsere, és pár perc, pár pillanat múlva innen folytatjuk. Senki nem sehova.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Cseh István távozik az acélbikáktól, köszöntöm a hallgatókat. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Távozik az acélbikák csapatától Cseh István, míg a 21 éves Csémi Dávid továbbra is a DAV játékosa marad, és harmadik idényét kezdheti a Dunaújvárosban. Cseh István 2 évvel ezelőtt csatlakozott az acélbikákhoz. Első szezonjában 34 mérkőzésen 5 pontot, a legutóbbi idényben pedig 29 találkozón 11 pontot szerzett. Ifjabb Azari Zsolt klubmenedzser elmondta, a játékos fejlődésével kiérdemelte a profi szerződés lehetőségét, ezért természetes volt, hogy tovább léphet pályafutásában, írja Duna Online. Tovább súlyosbodik a vízhiány Magyarországon. A rendkívüli állapot miatt Fejérvár megye egy részét is elérte. Mány, Alcsúddoboz, Tabajd és Felcsúd településeken jelenleg vízhiány van. A Fejérvíz hangsúlyozza, hogy munkatársaik nagy erőkkel dolgoznak a helyzet kezelése és a vízellátás mielőbbi stabilizálása érdekében. Kérik a lakosságot, hogy a kialakult helyzetben tanúsítsanak türelmet, megértést és felelős együttműködést. Egyúttal a szolgáltató azt is kéri, hogy mindenki tudatosan és takarékosan használja az ivóvizet. Kerüljük a nem létfontosságú vízhasználatot, így például a locsolást, a medencetöltést, a gépjárműmosást és egyéb nagy vízigényű tevékenységeket, írja Feol. Körülbelül 200 négyzetméteren égett az aljnövényzet Füle térségében az M7-es autópálya 82-es és 83-as kilométerek közötti szakaszának közelében, adta hírül a katasztrófa védelem. Tájékoztatójukból kiderült, hogy a szabadtéri tűzhöz a Balaton tűzfői hivatásos és a polgári önkormányzati tűzoltók vonultak, akik 2 vízsugárral elfojtották a lángokat. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István tájékoztatott, hogy 22 tagállam vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig, ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátás biztonságot, megkönnyíti a megújuló energia hasznosítását és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez, itt Fejérvár megyében is. Ajánlásokat küldött a Fejérvár megyei bölcsödéknek és óvodáknak a hőség miatt az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Lannert Judit tárcavezető közölte, azt kérik az intézményektől, hogy a legforróbb órákban ne szervezzenek szabadtéri programokat, gondoskodjanak a gyermekek folyadékpótlásáról, az árnyékról és a hűsítésről, valamint a dolgozók jól létéről is. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Hőségben lesz részünk, sok napsütésre számíthatunk a térségben. Számottevő csapadék a legtöbb helyen nem várható. Általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. Reggel 26, délután 39 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Az országos és a fővárosi hőmérsékleti rekord is megdőlt ma. Az extrém meleg miatt megszaporodtak az áramszünetek. Megnyílt a budapesti biodóm. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén, erről beszélt napirend előtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, sok helyen vízkorlátozás érvényes, a nagy hőségben másfél-kétszeres a vízigény, a fogyasztás pedig tovább emelkedik, így újabb településeken is kialakulhat tartós hiány. A kormányfő ismét azt kérte, takarékoskodjunk a vízzel.
4: Nagyon világos és határozott kérésem van minden magyar emberhez. Csak a valóban fontos esetek szükséges vízhasználatra korlátozzuk az ivóvízfogyasztást. Azt kérem, hogy ezekben a napokban ne locsoljanak ivóvízzel, vezetékes ivóvízzel, ha lehet, halasszák el az automosást, ne töltsenek medencéket, és halasszanak el minden olyan vízfelhasználást, amely ráér még néhány napig.
3: Soha nem volt még olyan meleg idehaza, mint ma. Az országos és a fővárosi abszolút hőmérsékleti rekord is megdőlt az előzetes adatok szerint. Széchenyben 42 Celsius fok volt, a 11. kerületben Lágymányoson pedig 41 fokot regisztráltak. Az eddigi abszolút csúcsot, 41,9 fokot majdnem 20 éve 2007. július 20-án mérték Kiskunhalason. A fővárosi rekordot is ezen a napon jegyezték fel, akkor 40,7 fok volt Budapesten, közölte a Hungaromet. Megszaporodtak az áramszünetek az extrém hőségben. A fogyasztás alaposan megugrott, főleg a klímák használata miatt, a hálózat pedig túlterhelt. Budapesten, Pest vármegyében és az Észak-Dunántúlon az átlagosnál 2-3-szor több az üzemzavar. Az E.ON Hungária csoport megerősített készenléttel dolgozik. A társaság egyúttal arra figyelmeztetett, a következő napokban várható lehűlés és a viharokkal érkező hideg front is okozhat majd hálózati meghibásodásokat. Megnyílt a Biodóma fővárosi állatkertben. A városi oázis a trópusi és szubtrópusi növények mellett különleges állatfajokat is bemutat, például hulmánokat, baliseregélyeket vagy sarkantyús teknősöket. A 4 évszakos helyszín közösségi térként is működik majd. A napsütés mellett holnap már sok gomoly felhő költözhet az égre, többfelé jöhetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadással is. A szél késő délutánra estére megerősödhet, viharossá válhat. A csúcshőmérséklet még 32 és 38 fok között alakul. Csütörtökön hideg front vonul át felettünk, több helyen számíthatnak esőre, záporra, zivatarra. Délutántól nyugaton már ismét több zavartalanabb napsütés valószínű. Napközben már csak 25-30 fok lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
1: Na ez mi? Peaks.
5: Ja? Peaks. Ja, persze.
1: Peaks. Te most, hogy mondod a tetszett. Beugrott. Na mondtad, hogy nem a Kill Bill.
6: Nem a Kill Bill, de olyan hangzása van.
1: Tudod, a Tarantino most kivel forgat?
6: Nem tudom.
1: Kylie Minogue-gal.
6: Kylie Minogue-gal?
1: De várjál, de
6: hogy... Új videoklippet?
1: Nem. És várjál, és hogy nem rendez a Tarantino. Ezt... Szerepel. Valamilyen kis költségvetésű...
6: Igen, mert azt mondta, hogy rendezni már nem fog.
1: Igen, valamilyen kis költségvetésű...
6: Hát ha nem rendez, akkor szerepel.
1: Így, és a Kylie Minogue-gal, és azt mondták, hogy már is kezdődött a forgatás két hete, valami Velszi temetőben forgattak éppen valamit.
6: Hát tudod, I should be so lucky.
1: Így. Tehát az mint egy ilyen rossz vicc, nem? Hogy Quentin Tarantino és Kylie Minogue találkoznak egy Velszi temetőben.
6: Igen.
1: Így. Na, ez viszont nem vicc, hogy DJ Hangya kedvévén beáll a lemezjátszok mögé, mert hogy ez mindig így van minden kedden, úgyhogy Funky még egy órán keresztül keddi rezidensünknek DJ Hangyának köszönhetően.

0: Hangyoknál. DJ Hangya.
1: És hát ugye múlt héten említettük, hogy egy mérhetetlen mennyiségben és tempóban töltött fel a mixeidet.
2: Na
1: a Mixcloudra.
2: Na
1: ezt nem, viszont nem mondtuk
2: pontosan. A lokáció.
1: A lokációt legyen kedves prezentál.
2: www.mixcloud.com/hangyanagyhával tessék begépelni a billentyűzeten.
1: Így vagy telefonon, igen, bárhol. Tehát ahol van internet, meg ahol van egy böngésző, akkor ott már el lehet érni, de aztán van saját applikáció, persze, hogy van saját applikáció is a Mixcloudnak, jó? Meg van olyan, hogy Best FM Night Shift, ez viszont abszolút a mi reklámunk, mert hogy így vagyunk fönt Instán és Facebookon, úgyhogy a velünk kapcsolatos dolgok, Night Shift bulik, a Night Shift rezidensek éppen hol pörgetnek, merrefele járnak a hétvégén, ezt a mind meg lehet találni. Tehát Best FM Night Shift Facebookon és Instán, illetve 0620 55 55 155, ez meg az SMS és Viber számunk.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál DJ Hangya.
1: Most jut eszembe, most, hogy már egy derékig járunk egyébként a foci VB-be. Ja, és egyébként maga június utolsó napja. Ennyi volt a nyár első egyharmada.
2: Azt a mindenit.
1: Oké, szállasz. Na, ugye az FND-ről tudom, hogy szereti a focit, a németiről is, a Millerről is tudom. A Lauer tudom, hogy egyáltalán nem érdekli, meg a Slim Fit Szabit se. Veled így foci vonalon, meg egy egyetem VB vonalon?
2: Hát figyelj, hogy is definiáljam? Hát akkor úgy, mint ahogy a baráti körben. Hát nekem ez egy időben a csajozós dumám volt. Hogy
1: amíg...
2: Nem szeretem a focit és a sört sem, úgyhogy...
1: Jó, hát egy ez
2: jó parti vagyok.
1: Jó, ez ilyen mint a fér duma.
2: De tényleg, nem? Egy-két ilyen rangadót megnézek.
1: De ilyen nagy meccseket sem? Tehát, hogy VB, EB...
2: Figyelj, nyilván Magyarország játszik, ezt megnézem. De csak akkor, hogyha tévé előtt vagyok. Amúgy nem készülök rá, meg nem tudom, engem annyira nem mozgat a foci. Inkább a vízilabda, meg más sportágak, azok igen. De a foci nem.
1: De ez a döntőt meg fogod nézni?
2: Talán. De azt is csak azért, hogy a projektoromat kipróbáljam a ház oldalán. Házfalán. I've never felt so satisfied.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel.
1: Kezdő angolóra gyermekeknek. Repeat after me. Na, nem Superstitious, ugye, mert az összekevertük, az a babonás, ez a Superficial, az a felületes, ugye?
2: Felületes. Nem, mi sem leszünk felületesek.
1: Nem, viszont pont azt akarok, hogy egyébként babonás vagy e, mert hogy oké, hogy tök jó, hogy most zártad a...
2: Nem, csak tudod, ezek a... tudod, amikor ülsz az asztalnál, és akkor mit tudom én, leesik valami a földre, és akkor körbe söpörnek, és akkor...
1: Nem mész el valakinek az esküvőre.
2: Igen, de tudod, csak ilyen bemondás.
1: Ja, jó. Na, mert hogy most egyrészt ugye ma zártad a júniust, jövő kedd, az meg
2: az
1: július...
2: Az mit jelent babonában?
1: Nem, a július 7-e, ugye, 0707, nem is babonna, mi ez? Számmisztika.
2: Mi a számmi? Ja, akkor én leszek az új James Bond. Ja, nem, az 007.
1: Az 007, igen. A régi mentőnek a száma volt, az volt a sima nulla.
2: Nem.
1: A rendőr volt 07. A polisz 07. Volt egy ilyen társaság.
2: Senki ne legyen rosszul mellettünk így. Az utcán.
1: Egyébként igen. Mire kihívunk valakit, tehát előpívjuk a tudakozót. Na, jó. Na, tehát akkor jövünk kedd. Jó? Akkor július 7-e. Várunk vissza szeretettel ezt a mait. Megköszönjük szépen. Jövünk kedden. Sziasztok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Sok helyen kritikus a helyzet a vízellátásban. Házi kedvenceinkre is figyeljünk a kánikulában. Egy hideg front vet majd véget a hőségnek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén. Erről beszélt napirend előtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, sok helyen vízkorlátozás érvényes. Azonnali intézkedésekre volt szükség, az országot lajtos és tartálykocsik járják. A kormányfő ismét azt kérte, a következő napokban csak akkor használjunk ivóvizet, ha az valóban szükséges. Vezetékes vízzel ne locsoljunk, ne mossunk autót, ne töltsük a medencéket. Házi kedvenceinket is megviseli a napok óta tartó extrém hőség. Ilyenkor néhány szabály betartásával sokat tehetünk azért, hogy biztonságban átvészeljék a kánikulát. Részletek Serez Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
2: Minden esetben biztosítsunk megfelelő mennyiségű folyadékot, 2-3 óránként is meg lehet tenni, hogy felfrissítjük a vitatótálakat. Biztosítani kell, hogy szabadon el tudjanak húzódni árnyékos helyre. Ha utcán sétáltatjuk a házi kedvenceket, ilyenkor a forró aszfalt néhány perc alatt kiégetheti a tappancsaikat. Próbáljuk meg a nagyobb sétákat késő délután füves területre lefolytatni. Ilyenkor energiába nem kell annyira túlsan táplálni az állatot, mint egyébként télen, vagy éppen a hűvösebb időszakokban, inkább a folyadékra kell a hangsúlyt fektetni, és hát próbáljunk meg az emberekre is odafigyelni, mert lehet egyébként, hogy egy-egy állat azért van rosszul tartva, mert akár a gazdájával van valami probléma.
1: Itassuk a madarakat a kánikulában, kéri a Dunadráva Nemzeti Park. A kertben a jól elkészített itató a madarak gyülekező helye lehet. Kialakításakor azonban ügyelni kell rá, hogy lassan mélyüljön, a közepére pedig érdemes lapos követ tenni, itt a madarak megállhatnak, leszállhatnak, tanácsolják. Az itató kerüljön árnyékos vagy félárnyékos helyre, és ne érjék el a macskák. A víz rendszeres cseréjéről is gondoskodni kell. Itatásra egyébként az esővíz a legmegfelelőbb. Ha a madarak hozzászoktak az itatóhoz, töltsük meg mindig, ne csapjuk be őket. Éjfélig még lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra. Aki még nem rendezte a közterhet, automatikus 5 havi pótlékmentes részletfizetést igényelhet, közölte a NAV. Ezt az adóhivatal mobil alkalmazásában például pár kattintással el lehet intézni. Eddig már 32 000-en éltek ezzel a lehetőséggel. Holnapra bőven juthat napsütés, de záporok, zivatarok is, akár felhőszakadás is lehet. Még 32-38 fok lesz. Csütörtökön hideg front vonul át felettünk, kelet felé halad. Több helyen számíthatnak esőre, záporra, zivatarra. Délutántól nyugaton már ismét több zavartalanabb napsütés valószínű. A hőség csillapodik, napközben már csak 25-30 fok lehet. Pénteken is jól jöhet egy esernyő, de a nap is előbb bújik. 26-31 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Történelmi volt a mai nap, minden túlzás nélkül mondhatjuk, soha ilyen meleg Magyarországon még nem volt. Széchenyben 42 fokot mértek, és hát Budapesten Lágymányoson is elérte a 41 fokot a napi maximum. Blaze és Diaz majd jön hamarosan, akik arról énekelnek, hogy minden másképp lesz. Másképp nem, de egy picit enyhébb. Azért majd lesz holnap.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék a Spice Girls rajongóknak, az utolsó reménysugár a Spice Girls dokumentum sorozat volt a Netflixen, de most Mel B azt mondta, hogy abból se lesz semmi. Jön Jerry Halliwell és a Look at Me.

Blast FM a legjobb zenék. Hivatalosan ők még léteznek, legalábbis nem jelentették be sohasem második albumuk az 1993-as Love and Peace óta, ahogy ők befejezték volna. És hát mindhárman élnek, úgyhogy tök jó lenne, hogyha a Black Machine egyszer így összeszedné magát, és legalább egy európai turnéra indulna, azonban meg ellátogatna hozzánk. És 1, 2, 3, jön a Howie G!

Best FM a legjobb zenék. Ha az inflációt is belekalkuláljuk, mind a mai napig a 37. legdrágább mozifilm volt a Will Smith-féle Wild Wild West. Hát és hogy mekkora bukás volt a moziban, arról már ne is beszéljünk. Jön a betétdal.

Rest FM a legjobb zenék. Holnap ünnepli születésnapját az Aerosmith frontemberének, Steven Tylernek lánya, Liv Tyler, aki egyébként csak 11 éves korában egy koncerten jött rá, vagy hát akkor lett neki gyanús, hogy könnyen lehet, hogy Steven Tyler az apja. És tényleg, nyan az amazing!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Országos vízmegtartási programot tervez a kormány, ügyeleti rend szerint működik holnap az egészségügyi ellátás, záporok, zivatarok frissítik majd fel a levegőt. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Új alapokra helyezni a kormány Magyarország vízpolitikáját. Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben bejelentette, ennek részeként országos vízmegtartási program indul. Fejlesztik az öntözési rendszereket, megújítják a vízi közműhálózatot és felkészítik a mezőgazdaságot az egyre gyakoribb aszályokra. A kormányfő azt is közölte, elkészítik Magyarország új klímatörvényét. A felszólalásra reagálva a Fidesz együttműködést ajánlott, a Mi Hazánk pedig az akkumulátorgyárak különadóztatását sürgette. Különleges mentőszervezet talált meg egy hőségtől zavartá vált férfit. Az autós kocsiából Jakabszálláson kifogyott a benzin, elindult üzemanyagért, és 4 napon át mintegy 170 kilométert barangolt. Egy bejelentés alapján talált rá tegnap éjjel a Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület Juta térségében. A kimerült középkorú férfin a hőguta jeleit látták, a rendőrök beazonosították, a mentők kórházba vitték. Semmelweis nap lesz holnap, a magyar egészségügy napja munkaszünet az ágazat dolgozóinak. Nem rendelnek a házi orvosok, fogorvosok, szakorvosok, az ügyeleti ellátás azonban folyamatos. A védőnői tanácsadók, illetve a gyógyszertárak zárva lesznek, itt is az ügyeleti rend érvényesül. A nyitvatartó patikák listáját a gyógyszertár adatbázisban és az egészségablak applikációban is megtalálják. Keresett a magyar uborka. Idehaza hagyományos konzerv uborkát és kígyó uborkát is termesztenek. Ez utóbbi mostanában népszerűbb, mondta rádiónknak Varga István, a Fruitweb alelnöke.
2: Hagyományos konzervuborka ágazat az nagy rész Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található. Főként ott alakultak erre feldolgozói ipar is, konzervgyárak. Kígyóuborka termesztés az nagy rész Szeged környékén, inkább Algyő, Szentes hajtatási területen zajlik. Megközelítőleg 150 hektáron, illetve az utóbbi időben egyre növekvő tendenciát mutat, akár exportra is 4600 tonna állítunk elő. Hozzá kell tenni, a magyar konzerv uborkából is megközelítőleg 1500 tonna kerül exportra. Ez némileg csendesedett, egy picit felhasználás terén inkább a kígyóuborka került előtérbe.
1: A napsütés mellett holnap már sok gomoly felhő költözhet az égre, többfelé jöhetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadással is. A szél késő délutánra estére megerősödhet, viharossá válhat. A csúcshőmérséklet még 32 és 38 fok között alakul. Csütörtökön hideg front vonul át felettünk, több helyen számíthatnak esőre, záporra, zivatarra. Délutántól nyugaton már ismét több zavartalanabb napsütés valószínű. Napközben már csak 25-30 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A Destiny's Child-ból kivált Beyoncé érkezik majd Sean Paul-lal és a Baby Boy-jal, és a Black Eyed Peas-ből kivált Fergie is jön majd 9 és 10 óra között itt a Besten a Big Girls Don't Cry-jal. Tom Novi sehonnan nem vált ki, hiszen szólóban érkezik hozzánk, az Unexpected indítja ezt az órát.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

látta? Wow! Best of a legjobb zenék évekkel, sőt évtizedekkel ezelőtt a dal előtt a Cure már megénekelte, hogy a fiúk nem sírnak. Boys don't cry. Fergie szerint ugyanez igaz a nagylányokra is. Big girls don't cry. Ez itt a Best-en.

Best of a legjobb zenék. Az elmúlt napokban az időjárással kapcsolatban mit is tudtunk mindig mondani napról napra, csak az, hogy melegebb lesz, meg holnap még melegebb lesz, meg még melegebb lesz. Na hát akkor egy kis változatosság. Holnap sem lesz hideg, de úgy fogjuk érezni, hát azért a mai 40-42 fokhoz képest a 34 azért az 8 fokos visszaesés. Köszönhetően leginkább annak a nagyobb mennyiségű csapadéknak, amit tényleg reméltek holnap most már elérkezik hozzánk. Szóval zápor, zivatar, erős szél, hidegfront, de talán ez most egy picikét jól fog esni, és 34 fokos nappali maximum országszerte mindenhol.

Best FM a legjobb zenék. A basszusmenet megmaradt, a refrének megmaradtak, viszont a verzéket Coolio kicserélte, úgyhogy a Cool and the Gang 1979-es kellemes szerelmes számából így lett egy nagyon komoly kampánydal. Az AIDS és más nemi betegségek megelőzésének fontosságára hívja fel a figyelmet ebben a dalban. Coolio érkezik a Too Hot.

Ezt tefem a legjobb lehető, ezért holnap egy pesgőt pukkant Lady Gaga, hiszen holnap lesz 10 éve annak, hogy hosszas küzdelmek árán 30 évesen végre meglett a jogosítványa. Bárcsak olyan végtelen lenne. Ő érkezik most itt a Besten, az Always Remember Us This Way-jel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Kritikus a helyzet a vízellátásban. Idehaza még soha nem volt olyan meleg, mint ma, 42 fokot mértek. Megnyílt a Biodóm Budapesten. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén. Erről beszélt napi rendelőtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, sok helyen vízkorlátozás érvényes, a nagy hőségben másfél-kétszeres a vízigény, a fogyasztás pedig tovább emelkedik, így újabb településeken is kialakulhat tartós hiány. A kormányfő ismét azt kérte, takarékoskodjunk a vízzel.
2: Nagyon világos és határozott kérésem van minden magyar emberhez. Csak a valóban fontos esetekben szükséges vízhasználatra korlátozzuk az ivóvízfogyasztást. Azt kérem, hogy ezekben a napokban ne locsoljanak ivóvízzel, vezetékes ivóvízzel, a lehet, halasszák el az automosást, ne töltsenek medencéket, és halasszanak el minden olyan vízfelhasználást, amely ráér még néhány napig.
1: Megszaporodtak az áramszünetek az extrém hőségben. A fogyasztás alaposan megugrott, főleg a klímák használata miatt, a hálózat pedig túlterhelt. Budapesten, Pest vármegyében és az Észak-Dunántúlon az átlagosnál 2-3-szor több az üzemzavar. Az E.ON Hungária csoport megerősített készenléttel dolgozik. A társaság egyúttal arra figyelmeztetett, a következő napokban várható lehűlés és a viharokkal érkező hideg front is okozhat majd hálózati meghibásodásokat. Soha nem volt még olyan meleg idehaza, mint ma. Az országos és a fővárosi abszolút hőmérsékleti rekord is megdőlt az előzetes adatok szerint. Széchenyben 42 Celsius fok volt, a 11. kerületben Lágymányoson pedig 41 fokot regisztráltak. Az eddigi abszolút csúcsot, 41,9 fokot majdnem 20 éve 2007. július 20-án mérték Kiskunhalason. A fővárosi rekordot is ezen a napon jegyezték fel, akkor 40,7 fok volt Budapesten, közölte a Hungaromet. Megnyílt a Biodóm a fővárosi állatkertben. A városi oázis a trópusi és szubtrópusi növények mellett különleges állatfajokat is bemutat, például hulmánokat, baliseregélyeket vagy sarkantyús teknősöket. A 4 évszakos helyszín közösségi térként is működik majd. Holnapra bőven juthat napsütés, de záporok, zivatarok is, akár felhőszakadás is lehet. Még 32-38 fok lesz. Csütörtökön hideg front vonul át felettünk, kelet felé halad, több helyen számíthatnak esőre, záporra, zivatarra. Délutántól nyugaton már ismét több zavartalanabb napsütés valószínű. A hőség csillapodik, napközben már csak 25-30 fok lehet. Pénteken is jól jöhet egy esernyő, de a nap is előbb bújik, 26-31 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ma is ugyan már voltak röpke, záporok, zivatarok, de holnapra ígérnek nagyobb mennyiségű csapadékot a meteorológusok, ami jót fog tenni mindennek, növényeknek, ivóvízkészletnek, tavaknak, folyóknak, úgyhogy Justin Timberlake megnyugodhat, nem az ő könnyeivel kell majd feltölteni a folyókat. De azért a Cry Me a River jön hamarosan.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, ami a szigeten a nagy színpad, az a Glastonbury-nél a Pyramid Stage. Jövőre ez 10 éve annak, hogy Craig David először fellépett ott, úgyhogy a rajongók, illetve különböző angol médiumok, rádiók és tévék aktívan elkezdtek kampányolni annak érdekében, hogy a 10 éves jubileumra jövőre hívják vissza Craig Davidet a Glastonbury-nél a Pyramid Stage. Walking Away, Craig David jön itt a Best

itt a Lánchíd utcát, az Ybő Miklós teret és az Apród utcát, a Clark Ádám tér és a Szarvas tér között délután 2-től este 10-ig, ezért tilos lesz majd megállni a Lánchíd utca U alakú parkoló teljes területén.

Best FM, a legjobb zenék, akik a számtalan magyarországi Limp Bizkit koncert egyikén sem tudtak ott lenni, de szeretnék őket látni élőben. Siessenek! Július 1-én és 3-án még Spanyolországban koncertezik a Limp Bizkit. Egyébként egész júniusban Európában voltak. Aztán nekik irány vissza Kanada és az Egyesült Államok.

FM a legjobb zenék 2 évvel ezelőtti letartóztatásáról, amikor ugye megállították és ittas vezetésen kapták Justin Timberlake-et. Pár héttel ezelőtt kerültek ki a testkamerás felvételek, amiből tök egyértelműen kiderül, hogy az őt igazoltató 23 éves rendőrnek fogalma nincs, hogy ki az a Justin Timberlake. Hát persze nem lehet hibáztatni, de azért nem árt, hogyha ez a fiatal rendőr is majd egy picikét azért utána néz Justin diszkográfiájának. Jön az egyik legjobb kis lemeze, a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: És akkor így a mai nap végére, illetve az elmúlt napok kánikulájának és hőségének, meg csapadékmentességének remélhetőleg a végére, akkor jön az, amire most már mindenki nagyon várt, hogy végre elő lehessen kapni az esernyőt. Holnap által tényleg szükség lesz az umbrellákra. Rihanna nyitja a mai utolsó órát.
1: Ez a Night Shift a Best

Sziasztok, a legjobb zenekazett, jól tessék mindig megnézni a hivatalos kiírást, hogy ez most éppen DJ set, vagy a komplett nagy zenekaros fellépés, mert igazából nagy csalódás egyiken sem fogja érni az embert, mert hogy mind a kétféle verzióban turnézik jelenleg a Basement Jacks. Jelen, good luck!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script.